0: 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mobiltelefonálás előtti korban az emberek többnyire a nyilvános telefonfülkéből intézték beszélgetéseiket. Otthoni telefon inkább csak a kiváltságosoknak jutott. A nyilvános telefonok fémpénzzel vagy tantusszal működtek. A tantusz egy külön, előre megvásárolható érme volt, ami kifejezetten telefonálásra szolgált. A leesett a tantusz szólás onnan ered, hogy először az érmét kellett a készülék nyílásán bedobni, majd tárcsázni. Ha a hívott fél jelentkezett, létrejött a beszédkapcsolat, akkor az érme leesett a készülék persejébe. Tehát sikeres kapcsolás esetén leesett a tantusz. Ha a kapcsolat nem jött létre, mert a hívott nem vette fel vagy foglalt volt, akkor a készülék visszaadta a tantuszt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függő hídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon Ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót Ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: ő Szent Jobb kápolnában őrizték, jelenleg a templom főterében a Nagy Boldogasszony oltár előtt tekinthető meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházy János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Duna hídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Duna híd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Budapesti Turulházba invitáljuk Önöket. A magyarság dicső korszakait bemutató Genezis című magyar misztérium játék két felvonásban mutatja meg ősi regényeinken keresztül a honalapító és nemzetmegtartó nagy csatákon át hős vezéreink, királyaink és fejedelmeink küzdelmei közepette, hogy milyenek is vagyunk, voltunk, és talán leszünk itt a Kárpát-medence közepén. Hét énekes tolmácsolásában csendülnek fel dicső múltunk, ősítünk, küzdelmünk nemzet megtartó dalai, a Reggeli Express vendége pedig Kovács Nóri színésznő.
2: Genezis, hogy a kezdetektől egészen a mai napig. Misztériumjáték, mert a szereplők énekelve és nem koreográfiával adják elő a dalokat, viszont segítségünkre van egy nagyon látványos tánckar mögöttünk, akik vizuálisan mégis bemutatják a történetet, és hogy kerek teljes egész legyen, az az élmény, egy nagyon szép videós háttérvetítés is segíti a befogadást. Valahol az ősi múltban gyökeredik, tehát pontosan meghatározni nem tudnám a korát. Mondjuk azt, hogy az ókor, sőt, akár a teremtésig is visszamehetünk, a bibliai teremtésig, és hát az első fontos momentum az a bizonyos szarvas űzés, amely Arany János mondájából, regélyéből, mert sokaknak biztosan ismerős, amikor is Nimrodnak két fia, Hunor és Magor, szarvast űzni, szarvast vadászni megy az erdőbe, és hát a szarvas helyek szép tündérlányokra lelve megalapítják a nemzetünknek az ősét. Tehát valahonnan indul, innen indul a darab, amely aztán végig kísér az évszázadokon, és azoknak az eseményeknek a folyamán, amely a magyar történelemhez kapcsolódik, egy-egy dal szól erről. És valahol egy ilyen csendes katarzis pont az, amikor elérkezünk Trianonhoz, és szétszakítják az országot, szétszakítják a nemzetet, és itt mondjuk ki igazándiból a fő motívumot ennek az egész misztériumjátéknak, hogy a megmaradásban az erő az összetartozásban van. A jövő az talán még most is íródik, hiszen a Trianon után mégiscsak egyben maradtunk, és ugye még azért 56 eseményei is megtépáztak bennünket, de amint mondtam is, összetartozás, összefogás, szeretetben és hitben, és az ősök tisztelete, és az ő hagyományaikat és értékeiket követve haladunk a jövő felé. Hát mindannyian jártunk történelem órára, de azért azt mondanám, hogy azóta már fejlődött a tudomány, és újabb dolgokra derült fény. Ugye azért a genetika, a DNS szekventálás nagyon-nagyon sok mindenre fény derített, és az, ami eddig regének, mondának vagy mesének tűnt, az egyre jobban kezd a történelmi tényként bevonulni a köztudatba, de azért a művészeten keresztül teljesen más ezt megközelíteni, mint a történelem könyvekből, vagy a történelem tanár által előadott száraz tananyagból, és hát nem véletlenül szeretnénk ezt minél több fiatalhoz is eljutatni, mert a saját magam emlékeiből emlékszem arra, hogy azért a történelem órák néha nagyon kemények voltak számomra is, és néha nem láttam az összefüggéseket benne. A daloknak egy jó része populáris, folkos, rokkos hangzásvilágot kapnak, hát ha így közelebb áll majd az ő szívükhöz is, és hát nyilván a vizuális látvány is segíti, hogy ezt minél jobban közelebb érezzék a szívükhöz. A hét énekesnek különböző műfajokban érzik otthon magukat, és mindenki a saját lelki világát hozta bele ebbe a darabba. Én a folkos hangzást képviselem, és hát nyilván a hangszerekben is, a hangszerelésben is ez dominál az én dalaimban, de vannak olyan szereplők, akik például a rock világából érkeztek, vagy az ilyen liraibb hangvételű, gitárkíséretes dalok világából. Az a szép az egészben, hogy mint ahogy ez a rádió is, mi magunk művészek is szimbiózisban tudunk lenni a darabban. Nagyon sok élő hangszer, nagyon sok autentikus hangszer szerepel, és például rokonnépek, testvérnépek hangszerei is bekerültek, hiszen az őstörténetünk, a honfoglalás előtti időkben még ezek a népek annyira nem váltak külön, és így az ő zenéjük a mi zenénkkel nagyon rokonítható. És nagyon szívesen kísérletezek a populáris hangzásvilág, akár a klasszikus hangzásvilággal is, és ezeket beépítem a repertoáromban. Természetesen az alapnak is, alapja mindennek is a gyökere a magyar kultúra, a magyar népzenei és néphagyomány kultúra. Én nagyon sokat járok Erdélybe, még a mai napig is gyűjteni. És ezeket a gyűjtéseket, ezektől a csodálatos emberektől mind-mind megpróbálom megfogalmazni, vagy a dalban, vagy a zenében, és ezeket közkincsé tenni, hiszen ezek az értékek azt gondolom, hogy a mai világra, mai világban is ugyanolyan fontosak. Semmiképpen nem egy szomorú előadás, sőt, egy nagyon felemelő előadás. Én azt gondolom, hogy ebben a két órában olyan pozitív energiákat adunk a közönségnek és kapunk tőlük, amelyek felemelnek minket, hiszen ebben a darabban nem a panaszkodásról, nem a kifejezetten a szomorúságról, a keserűségről van szó. Persze természetesen, mint minden dramaturgiában, ebben is vannak mélyebb pontok, de az egésznek a végkicsengése egy nagyon pozitív és nagyon előremutató. Nyilván mindegyik dalnak lelke van, és mindegyik nagyon fontos témáról szól, de talán a legpopulárisabb, vagy inkább azt mondom a legslágergyanúsabb, az az egésznek a végén hangzik el, repülj madár formájában, hiszen ez a repülj madár feldolgozás, ez az országimás dalunk. Nagyon szépen alakul az én saját privát koncertnaptáram is, és rengeteg projektben vagyok benne, viszont a Genezis azért sok is a szívem csücske, nagyon szívesen csinálom. Úgy érzem, hogy a stáb összes tagjával szoros barátságot sikerült kötni, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha ez a darab minél több helyre elkerülne.
1: Téged, Vörös Marti Imrét, Hefner Attillát, Fehér Boglárkát, Szepesi Ricsoszt, Szőke Tímeát és Király Tibort, mint hang.
2: Esetleg megemlíthetjük az egésznek az ötletgazdáját, a producerét, Szeremleiné Koncz Krisztinát, aki felkarolta a magyarságot, és arra gondolt, hogy ebből az örökségből szeretne erre fordítani.
1: A ruhákról már volt szó, de hozzád köthetők saját készítésű és tervezésű ékszerek is, ez megmutatkozik, ez látható?
2: Igen, ezen a misztérium játékon a saját ruháimat és kelengye ékszereimet viselem, és nagyon jó, hogy végre van egy olyan alkalom, ahol ezeket megmutathatom. Mindennek utána jártam nagyon sokat, és magát az ékszereket is úgy készítettem el, egyébként ezek súlytázsinór ékszerek, amik nyilván abban a korban nem léteztek, de a motivum világuk és a forma világuk, hogy hasonló legyen ahhoz az ékszerekhez, amelyeket mondjuk honfoglalóiseink a veretes ékszerekben hordtak. Az anyagkiválasztásban pedig nagyon mélyreható tanulmányokat végeztem, és például olyan anyagokat rendeltem, amelyek olyan brokátsejmek, amiket hordhattak a honfoglalók, és olyan mintaviláguk van, ami szintén közel állt hozzájuk, például ez az indás, griffes palmetta mintás motivumvilág. Palmetta, azaz lilium minta. Tudod, a tarsoly lemezeken rengeteg ilyen van majd, ha így az emlékeit
1: Az
2: mind a palmetta minta. Jegyek már elérhetőek az előadásra.
1: Köszönjük szépen az invitálást, a vezetést és a szépséget Kovács Nóli színésznőnek. Ő is ott lesz a budapesti Turulházban a Genezis című magyar misztérium játék előadásán. Történelem, hagyomány, dicső korszakok, bukások és egy reményteli jövő. Ezt kívánjuk! Ezt ajánljuk a két felvonásos darabbal.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Mától indul a debreceni virágkarnevál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Teljes ellenőrzést biztosít a Hormuzi szoros felett Washington tengeri blokkádja, jelentette ki egy fehérházi eseményen az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Teherán azonban aknatelepítésekkel képes kellemetlenségeket okozni, és figyelmeztette Ománt, hogy ne szóljon bele a konfliktusba. Hozzátette, tetszik neki az az ötlet, hogy a Hormuzi szorost az Egyesült Államok részévé nyilvánítsa. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára, az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig, az 57. debreceni virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Változóan felhős, esős idő várható, megerősödik, az ivatar zónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a Marathon Fesztivált és Akadémiát, amely augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. A stúdióban nem más, mint Miranda Liu hegedűművész, a Marathon Fesztivál és Akadémia alapítója. Szervusz, szeretettel köszöntelek, Miranda!
2: Szia, Edina, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Milyen érdekes, hogy a múltkor is beszélgettünk már a fesztiválról, röviden, és akkor még annyira távolinak tűnt. Szóval döbbenetes, most már itt vagyunk éppen előtte. Néhány nappal, hát csoda, hogy még el tudtál jönni.
2: Igen, most szombaton indul, és Beethovennel fogjuk nyitni a fesztivált.

0: híres darab, egy kedvenc, és fel tud fedezni újat is a fesztiválon, és ez mindig is az elképzelés volt a fesztiválon. Nagyon sokat fejlődött és nőtt a fesztivál, most 12 nagyszabású koncertet rendezünk, az elején még csak 4 napos volt a fesztivál, most 9 napos lesz, és a legtöbb koncert az kamarazenei koncert, a nyitó napon 3 Beethoven vonos négyest fogunk játszani, de szerepet kap a zongora is. Magyarországon fog debütálni François Dumont, francia zongoraművész, augusztus 25-én a klimatizált francia intézetben, ahol Chopin, Liszt és Debussy műveiből egy gyönyörű műsort fog játszani, és nekem mindig egy nagyon jó érzés, amikor egy nemzetközileg elismert művész a Mirathon Fesztiválon debütál Magyarországon.
1: És annak idején, 8 évvel ezelőtt, ugye nem nehéz kiszámolni, amikor életre hívtad ezt a fesztivált, akkor mi volt a szándékod?
0: Igazából két vonzó erő van, ami miatt fáradhatatlanul motivál engem a Mirathon Fesztivál. Az egyik a zene, mert a ilyen remek műveket játszani nap, mint nap, de nem úgy, mert igazából egész évben játszom remek műveket, de hogy azt gondolom, hogy egy koncertműsorban egymásra hatnak a különböző zeneművek, és mondjuk, ha játszottam például most vasárnap lesz a Kreutzer Kör nevű koncert, ahol többek között Beethoven Kreutzer szonátáját fogjuk előadni Borbély Lászlóval, és Lacival már 8 éve játszunk együtt, és 8 éve játszunk ezeket a Beethoven szonátákat, és most egyébként megjelent egy lemez, van egy friss lemezünk a Beethoven szonátákból, és ez egy hosszú távú projekt, hogy ezeket a Beethoven szonátákat játsszuk, és fölvegyük, de most egy új megközelítést fog kapni ez a darab, amit játszom évek óta, és az, hogy Janáček első vonós négyesével egy műsoron lesz, és Janáček első vonós négyesének a címe az, hogy Kreutzer szonáta, ami Tolstoy könyve alapján írta, és én meg vagyok győződve arról, hogy a Beethoven Kreutzer szonáta, ha mondjuk más Beethoven művek között elhangzik, az más, mint most vasárnap például a Janáček mű mint a szomszéd, és ugyanazt érzem az egész program kínálatban, hogy nagyon, nagyon sokszínű a program, van Beethoven est, van Mozart est, van két Chopin szóló zongora koncert, van egy romantikus műsor augusztus 24-én a Francia Intézetben szintén, Lira és Virtuózitás címen Schumann és Strauss művekkel, lesz egy francia est, most új helyszín nekünk ez a Francia Intézet, tehát most két helyszínen leszünk, és 3 koncertet is rendezünk a Francia Intézetben, de például Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük augusztus 29-én, ahol a szerző maga is eljön a koncertre, és azt hiszem, hogy nem csak a műsorokon belül nagyon inspiráló, hogy hogyan hat egy mű a másikra, hanem a koncertek is hogyan hatnak egymásra, és ha valaki több koncertre eljön, hogy milyen élményt kap, ha egyik napon Mozartot hallgat, más napon Chopint, és a harmadik napon meg Kurtágot, és nagyon szeretem ezeket a találkozásokat, és igen, a másik vonzó erő a Mirathon Fesztiválon az, hogy hogyan lehet egy igazi közösséget építeni a zenén keresztül. És hihetetlen látni nekem, hogy a 8 év alatt mennyire fejlődött a fesztivál, és hogy milyen sokan várják ezeket a koncerteket, milyen nemzetközi a közösségünk. Most a vendégműveink 11 különböző országból érkeznek, és a mesterkurzusra pedig 17 különböző országból 57-en.

0: érkeznek a fesztiválra. És nagyon hálás, hogy a törzs közönségünk is újra velünk lesz, és hogy tényleg hogyan lehet embereket összehozni, és egy nagyon pozitív közösséget építeni itt a nyár végén.
1: Találkozások, ugye a zene által, hát ez egy nagyon szép misszió. Miranda, jövünk vissza, még egy kicsit részletezzük majd a programokat. Miranda Liu, hegedi művész a vendégem, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miranda Liu, hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Ugye az előbb arról beszélgettünk, Miranda, hogy ez a fesztivál maga nem csupán egy koncertsorozat, hanem voltak éppen egy nemzetközi zenei műhely is, ahol te egy közösségeket építesz. A jelenlévő művészek, akik akár a workshopokat, zenei műhelyeket vezetik, tisztában vannak ezzel, tehát ők is visszajáró vendégek, vagy ők maguk is hozzák azokat a szakmabeli zenészeket, akiket hosszú ideje tanítanak. Tehát, hogy mennyiben épülnek ők be a Miraton Fesztiválba a saját kisebb közösségükkel?
1: Igen, kiváló vendégművészeink vannak évről évre, és szerencsére van több visszatérő művész is, meg vannak új arcunk minden évben. És a mesterkurzusokon egyre nagyobb az érdeklődés, és nekem nagyon megható, hogy a résztvevők közül nagyon sokan visszatérnek évről évre. Szóval idén nem is kellett nagyon sok helyen meghirdetni a kurzust, mert rögtön jelentkeztek azok, akik tavaly vagy tavaly előtt voltak, sőt, hoznak barátokat is magukkal, és így teltek be a kurzusok, nagyon, hát bizonyos hangszereknél nagyon korán teltek be a kurzusok, és ez a legnagyobb visszajelzés számomra, hogy visszatérnek, mert az azt jelenti, hogy jól érezték magukat, és sokat tanultak, és tudom, hogy egy zenakadémista, vagy egy zenei egyetemen tanuló fiatal zenésznek nagyon sok lehetősége van különböző mesterkurzusokra elmenni, és Európán belül is több száz lehetőség van minden nyáron. A Miraton egy kicsit más, mint a többi mesterkurzus, mert nagyon előadás központú, és akik részt vesznek, azok nyilván kapnak egyéni mesterkurzusokat is, és foglalkoznak velük a vendégművészeink, de van egy saját koncertsorozatuk, a Miraton Young Artists koncertsorozat, ami egy ingyenes koncertsorozat itt Budapesten, és délelőtt és délután mindenhol a városban fel fognak lépni ezek a kiváló zenészek.
0: És mindez azt is mutatja, hogy a mesterkurzuson résztvevő hallgatók bizony bőséggel kapnak itt valamit, hiszen azért vágynak arra, hogy jövőre újra és újra el tudjanak jönni hozzád. De mit mondtál, hogyan épül fel a program? Ugye a nyitó koncerttől augusztus 22-én már beséltél, de mi történik másnap, 23-án?
1: Igen, 23-án, most vasárnap, a Fugában van egy délutáni koncert, ahol Krzysztof Ksiązek, kiváló lengyel zongoraművész, egy szóló koncertet ad. Ő most először lép fel a Miraton Fesztiválon.
0: És találkoztál már vele?
1: Igen, igen, igen. Ő egy kiváló zongorista, és Chopin, több Chopin művet fog játszani, és a végén meg Augustin, egy lengyel zeneszerzőtől fog egy Paganini Variációk nevű darabot előadni. Nagyon várjuk az ő szóló koncertjét.
0: Egyikét a repertoárt hogyan határozzátok meg? Tehát maga a művész kéri, hogy mit szeretne játszani, vagy nektek is akár van beleszólásotok?
1: Igen, hát nekem mindig több ezer ötletem van műsorra, és mindig az a legnehezebb pont, amikor ki kell húznom az idő hiánya miatt, ki kell húznom bizonyos ötleteket. Szóval a kameramisorokat én állítottam össze, a zongora koncerteknél pedig sokszor a zongoristák a saját országukból játszanak darabokat, ugye ebben az esetben a Krzysztof Ksiązek, ő a Chopin versenyen is sikeresen szerepelt, és világszerte játszik Chopint, és akkor adódott, hogy a Miraton Fesztiválon is Chopin koncertet adjon.
0: Helyszín?
1: Igen, és a Fuga Budapestben lesz ez a zongora koncert, most vasárnap 16:30, 19:00 pedig a Kreutzer Kör című koncertet rendezünk.
0: Mi történik utána? Ugye ez már a következő hét, ha jól szánomok fejben.
1: Igen, igen, igen. Hétfőn átjövünk az első kerülettel, a Francia Intézetbe, és ott 3 napon keresztül a Francia Intézetben fogunk koncertet tartani. Hétfő este Schumann és Strauss művekkel, kedden egy szóló zongora Chopin, Liszt és Debussy koncerttel, és szerdán pedig egy francia esttel jelentkezünk. A vendégművészek pedig sok országból érkeznek, Lengyelországból, Franciaországból, Portugáliából, Csehországból, Romániából, megszerepel a Vonós négyesem, a Vénés Vonós négyes is, aki az egész fesztiválon több alkalommal szerepel. Nagyon, nagyon várom az egyik klarinét művész fellépését a fesztiválon, Sergio Pires, aki napjaink egyik legnépszerűbb fúvós szólistája, aki a London Szimfonikus Zenekarnak a szóló klarinétosa, és ő is most először van a Miraton Fesztiválon, és ő például a francia esten, augusztus 26-án szerdán a francia intézetben is hallható lesz, ahol egy Debussy művet fog előadni.
0: De korábban személyesen találkoztál már vele?
1: Őt még nem ismer.
0: Hát akkor most neked is ez egy remek alkalom lesz arra, hogy ne csak a játékát hallt, hanem személyesen is találkozol.
1: Igen, pontosan, és várom, hogy együtt játszunk. Mozart klarinét ötösét fogjuk közösen játszani, Sergio Pires klarinét művészel és a Vénés Vonós négyessel augusztus 27-én. Idén Mozart évforduló van, a születésének a 270. évfordulója, és a Miraton Fesztiválon természetesen egy Mozart estet tartunk augusztus 27-én. Úgyhogy két okból is nagyon várom ezt a koncertet.
0: De még ezzel nincs vége a fesztiválnak, a részletekkel jövünk vissza. Vendégem Miranda Liu, hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Mától indul a debreceni virágkarnevál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába, közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Teljes ellenőrzést biztosít a Hormuzi szoros felett Washington tengeri blokkádja, jelentette ki egy fehérházi eseményen az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Teherán azonban aknatelepítésekkel képes kellemetlenségeket okozni, és figyelmeztette Ománt, hogy ne szóljon bele a konfliktusba. Hozzátette, tetszik neki az az ötlet, hogy a Hormuzi szorost az Egyesült Államok részévé nyilvánítsa. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára, az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig, az 57. debreceni virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Változóan felhős, esős idő várható, megerősödik, az ivatar zónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a Miraton Fesztivál és Akadémia Közép-Európa egyik meghatározó nemzetközi kamarazenei fesztiválja. A stúdióban Miran Badiú hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Ugye 8. alkalommal rendezitek meg ezt a fesztivált, és hát most kezdődik hamarosan, augusztus 22-én. Az előbb Miranda nagyjából a programokat elmondtad egészen augusztus 27-én, ugye, de még maradt 3 nap a fesztivál utolsó 3 napja. Hogyan épül fel?
1: Igen, továbbra is több Mozart mű hallható lesz augusztus 28-án, Közép-Európai Szerenád címen rendezünk egy nagyon izgalmas koncertet. Kiváló cseh és román művészek lesznek a vendégeink, és ezért adódott, hogy Mozart gyönyörű G-moll vonos ötöse mellett egy-egy román és egy-egy cseh darab is szerepet kapjon a műsorban. És nem mindennapi darabok ezek, amelyek elhangzónak ezen a koncerten, hiszen Enescutól a 3. hegedű zongora szonátája hallható lesz, és Martinútól pedig a Serenád című művét, ami vonos trióra és 2 klarinétra van. És ezt a koncertet nagyon-nagyon várom. Angela Dragicescu, román zongoraművésznő, először lép fel a Miraton Fesztiválon. Tomás Jamnik, cseh gordunk művész, most másodszorra lép fel a Miraton Fesztiválon, és Igor Kaskó, hegedűművész, meg most debütál ő is, és sok visszatérő művész is szerepel ezen a koncerten.
0: Most viszonylag sok művész játszik itt először. Ennek mi az oka?
1: Hát ha már 15 vendégművészt meghívtam a Miraton Fesztiválra, nagyon izgalmas, hogy együtt játszanak minél többen, és szerintem ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a különböző kultúrák találkozzanak a színpadon, és mindig annyira izgalmas a próbákon jelen lenni, és hallani, hogy hogyan hoz mindenki egy saját véleményt, egy személyiséget, és hogyan találkoznak ezek.
0: Ez egyébként a korábbi évekre is jellemző volt, hogy itt debütált valaki? Tehát, hogy korábban még nem lehetett vele találkozni?
1: Igen. Sokszor volt olyan, hogy Magyarországon debütált egy művész.
0: Na most az előbb hanyadikánál tartottunk? Elvesztem. 29-én.
1: Igen, ez a Közép-Európai Szerenád, augusztus 28-án pénteken lesz a Fugában, és aztán jön a fesztiválnak a záró hétvégéje a 29-én és 30-án. Itt is nagyon érdekes műsor összeállítások vannak. Szombaton egy délutáni koncertet tartunk a Fugában, Közös Horizontok néven, és Andriy Murza, ukrán hegedűművész, illetve az ukrán ifjúsági szimfonikus zenekar lesznek a vendégeink egy magyar-ukrán műsorral. Hallhatók lesznek Liszt rapszódiák, Brahms magyar táncok, illetve Kozarenko és Freidlin, 2 ukrán zeneszerzőnek művek. És nagyon várom ezt az együttműködést, mert kiváló ukrán, kiválóan játszanak az ukrán zenészek a zenekarból, és ők is részt fognak venni a mesterkurzusokon, de tehát a 17 országból érkező résztvevők közül is sokan fognak játszani ezen a koncerten, ahol a vendégművészek együtt muzsikálnak a résztvevőkkel. És lesz magyarországi bemutató. Mind a Kozarenko, mind a Freidlin darab most hangzik el először Magyarországon, és ez szerintem egy nagyon izgalmas párosítás, hogy olyan ismert művek, mint a Liszt rapszódiák, még a Brahms magyar táncok találkozhatnak egy újdonsággal.
0: És ha az utolsó hétvégére gondolsz, az záró hétvégére, akkor összeszorul a szíved, hogy akkor szerintem milyen viszonyulás van benned most? Tehát, hogy nyilván az, vagy nem tudom, most én csak magamból indulok ki, hogy az mindig olyan jó a várakozás, amikor még nem kezdődött el a fesztivál, és hogy a végére még gondolni sem szeretek annak, ami jó. Hogy te hogy vagy ezzel?
1: Igen, hát minden koncert számomra, minden műsor olyan, mint egy történet, és minden kapcsolódás, minden művészel, mert ugye rengeteget kommunikáltunk az elmúlt hónapokban, és nagyon várom, hogy a zenét is megosszam velük, hogy együtt játszunk, együtt lépünk színpadra, és igen, ez az egész Miraton Fesztivál nekem egy nagyon személyes dolog, és örülök, hogy ilyen sokan tudnak részt venni ebben a projektben velem.
0: Nem sokára még a mesterkurzusokról is beszélgetünk. Vendégem Miranda Liu, hegedi művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miranda Liu, Hegedű művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Miranda, ahogy a programot néztem, szóval nagyon színes, valóban megmutatod a különböző országok zenei kultúráját a fesztivál által.
1: Így van, ez tényleg az a Miratonnak a különlegessége, hogy mindent is lehet megtalálni benne. Egy kedvencet is, meg egy most először.
0: De mi még nem ismerünk például.
1: Igen.
0: De aki kíváncsi, már pedig sok kíváncsi ember van, én is az vagyok egyébként. Szóval, hogy az vonzónak találja azt, amit nem ismer.
1: Igen, abszolút is, főleg úgy, hogy egy-egy felfedezés az ismert művek
0: által
1: is lehet belekóstolni. És én arra invitálom a zenekedvelőket, hogy jöjjön el a Miraton Fesztiválon, nagyon pozitív a hangulat. Ez az időpont pont az évad kezdés előtti héten. Mindig augusztus végén van a fesztivál, amikor már kevésbé meleg van, amikor az emberek már visszatértek a nyaralásokból, és lehet egy kis klasszikus zenét tapasztalni. És biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tud találni olyat, ami megszólít a koncertkínálatban.
0: Miranda, jól emlékszem, hogy volt olyan év, amikor a Miraton Fesztivál szeptember elejére esett, ugye?
1: Igen.
0: Ez most egy jobb választás, hogy még az évad elindulása előtt megtörténik.
1: Igen, hát mindig örül.
0: Csomó szempont van persze, amihez
1: hozzá. Igen, a hétvége most pont augusztus 30-án van vasárnapi nap, de nagyon szeretjük azt az időpontot, és nekem, mint hegedűművész is nagyon sok inspirációt ad mindig, mert annyira intenzív ez a 9 nap, hogy majd az új évadot újabb energiával és sok új impulzussal tudom majd elkezdeni.
0: Miranda, a mesterkurzusokon mi mindent lehet megtanulni?
1: Igen, a résztvevők visznek mindenféle repertoárt a kurzusokra, és szólóban is, meg egymással együtt játszanak kamarazenei csoportokban, és azokkal a csoportokkal is fellépnek, és a nagy koncertjeinken is fellépnek, például a záró koncerten augusztus 30-án a Fugában Mozart G-moll szimfóniáját fogjuk előadni.
0: Összességében milyen a hangulata a Miraton Fesztiválnak? Amire érzékelhető az a közösségi élét, amiről beszéltünk?
1: Nagyon, nagyon közvetlen, barátságos és optimista a fesztiválnak a hangulata. Mert hát rendkívül intenzív, mindenkinek nagyon be van táblázva az összes órája, próbája, a művészek tanítanak napközben, és estéről estére színpadra lépnek. És a közönség is, ha több koncertre eljön, többször is találkozhat egy-egy művésszel, és ezek a művészek, akiket meghívtam a fesztiválra, ők nagyon jó emberek is, és van lehetőség beszélgetni velük, megismerkedni velük, és egy kicsit közelebbre kerülni a művészekhez. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy már nem egy elkülönített dolog az, hogy valaki egy nagy művész, és akkor vannak emberek, akik nem művészek, hanem hogy így egy élő kapcsolat alakuljon ki a közönség és a fellépők között, az nagyon-nagyon fontos, meg hogy tényleg nagyon nemzetközi a fesztivál, és nagyon sok nyelvet lehet hallani mindenhol, tehát nem csak a magyart és az angolt, hanem azon kívül rengeteg szláv nyelvet is, meg a románt is, mert nagyon sok román meg bolgár részvevő jön, és akkor néha értik egymást, és nagyon jó hallani ezt a nagyon sok nemzetből álló művész közösség.
0: Nyár végén zajlik a fesztivál, augusztus 22-én kezdődik, és 30-án lesz vége. Azért addigra már enyhül az idő, van amelyest. Hát legalábbis ki tudja, de talán van rámi remény. Viszont a helyszínek, ahol a koncerteket adjátok, mind klimatizált, ugye?
1: Igen, az így van.
0: Ezt a világot éljük, hogy ezt már muszáj megemlíteni.
1: Így van, igen. És szóval nem csak jó zenéket lehet találni a Miraton Fesztiválon, hanem egy hűvös hangulat, tartott, most ott már jobb az idő, szerintem nagyon jól fog esni eljönni egyes koncertre, és csinálni zenéket, megismerkedni ezzel a művész közösséggel.
0: Varázslatos hangulatot kívánok a 8. Miraton Fesztiválon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, Edina.
0: Miranda Liu hegedi művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyűzenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Változóan felhős, esős idő várható, megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendre út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác után befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat augusztus 18-án, kedden ez itt a Klasszik Nyitány, de nem egy normális Klasszik Nyitány. Ma ugyanis rendhagyó adással jelentkezünk. Élő műsor helyett a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított úgymond best of válogatást hallhatnak. Az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseit és legkedveltebb részleteit idézzük fel. A lényeg, hogy tartsanak velünk ma is, itt a Klasszik Rádió hullámhosszán. Indítunk némi lovaglással, illetve UFO-kkal. A gyönyörűen megújult Laffert kúriában tekinthető meg Dunaharaszti talán legnevesebb szülöttje, dr. Baktai Ervin munkásságából az Indián Cowboy kiállítás. Ha szeretik vagy elviselik a törzsi harcokat, akkor válasszák a kis orosziból áthelyezett frissen restaurált gyűjtemény interaktív bemutatóját, illetve ajánlunk még egy jó sétát a kúriában Galó Anita megbízott intézményvezető segítségével. Aztán egy egész éves ünnepet foglalunk össze egy beszélgetésben. A Strobl emlékév keretében nyílt meg a Halhatatlanság forrása című kiállítás. A helyszín és a központ a Magyar Képzőművészeti Egyetem, de nyugodtan látogassanak el az Epreskertbe is, illetve figyeljék a beszélgetést Erős Apolka Munkácsi Mihály díjas szobrászművésszel. És még mindig a szemünké a főszerep 9 óra után. Ha a nagy melegben vállalják, akkor egy jó Bartók Béla úti sétát kívánok önöknek, és kínálunk önöknek Schneller János művészettörténésszel, aki a Resident Art Galériához köthető, itt egyrészt egy kortárs magyar művészek munkáiból bemutatandó és végiglátogatandó csoportos kiállításra hívjuk fel a figyelmet, másrészt pedig már készülünk az őszre, amikor nagyon sokat tanulhatunk mindarról, ami mai és ami képzőművészet. De ne felejtkezzenek el a hangokról sem, illetve a zenékről, könnyedség és nyugalom itt a Klasszik Nyitányban, augusztus 18-án Best of műsorunkkal kívánunk egy remek délelőttöt önöknek.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A legjobb és leginspirálóbb utazásos idézeteket gyűjtöttük össze az Útravalóban. A mai idézet Hamvas Bévától származik. A rossz fiúknak először a bor jut eszükbe, a jobb lányoknak és fiúknak az, hogy ő a 20. századi magyar esszé, irodalom és a filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja. Bár műveinek jelentős része csak halála után jelenhetett meg teljes terjedelmében, Hamvas Béla mégis meghatározó hatást gyakorolt a magyar szellemi életre. Jöjjön tehát az idézet Hamvas Bélától, az útról így szól: otthon a világot ismered meg, utazva önmagadat, mert otthon a súly magadra esik. Az úton a világra, s mindig az marad ismeretlen, ahová nézel. Kevés ismeretlen foltot kívánunk tehát a jövőre, ha tehetik, utazzanak sokat, de egyet ne felejtsenek el, hallgatni minket, a Klasszik Nyitányt.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
2: Építészet, kirándulás, sok-sok program, némi lövöldözés és egy pici uff, ez úgy jön össze, hogy ellátogatunk Dunaharasztiba. Nincs messze, kényelmes az út, és rendkívül gyönyörű az ott megtekinthető Laffert kúria. Az uff és a lövöldözés pedig úgy jött öde, hogy a hely szülötte dr. Bakteri Ervi munkásságához ugye az indiánság köthető leginkább. Ezért az indián cowboy kiállítás megtekintését 0-tól 99 éves korig ajánlom. De egyébként is érdemes ellátogatni a Dunaharasztiba, remek programok lesznek, de most keljenek életre a kérdéseim, amiket intézek Galó Anitához, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézmény vezetőjéhez.
3: Egy csodálatos barokk épület, ami halálból menekült meg, most 16 évvel ezelőtt, 1716-18 körül épült, de az évek folyamán rendkívül rossz állapotba került. 2010-ben egy Európa Uniós pályázott közösen egy teljes felújítás következtében eredeti fényében és eredeti képességében látható. Van egy csodálatos dívtermünk, ami nagyon sokféle eseménynek tud teret adni. Egy csodálatos freskói fal festése van, ami szinte adja lehetőséget a esküvők, illetve az olyan protokoll rendezvényekhez, ami egy magasabb minőségi szintet ad bármilyen tevékenységnek. Mindenki irigykedik, hiszen szerintem nekünk van az országban a legszebb munkahelyünk ilyen szempontból, mert tényleg egy csodálatos helységben vagyunk. És ami még nagyon fontos, az alsó szinten található a kávézó, ami egy tényleg hangulatos helység. Pont egy éve nyílt újra a Bakteri Ervin indián cowboy kiállítás, ami ugye ennek a tálatnak az anyagát, ugye Lorenz József gyűjtött össze, itt ebben a térben mutatjuk be. A Néprajzi Múzeum munkatársai elszállították, és egy évig tartó tisztító és restaurációs folyamaton mentek végig a tárgyak. Hát köszönhető már a mai technológiáknak, eredeti pompájukból, színükben élvezhetjük a tárgyakat. Pontosan a Laffert kúria mellett épületben született Bakteri Ervin. Ugye egy polihisztor volt, és nagyon sok olyan tevékenységet végzett, amit még most kezdünk felfedezni, hogy micsoda jelentősége volt az ő munkásságának. És ugye ezeket a történeteket nagyon-nagyon széles körben szeretnénk tudatosítani, hogy mindenki megismerje a nevét, hiszen amit ő így a kultúra területén végzett, az egy annyira nagyon fontos munka. Ugye ő egy kulturális hidat képzett a keleti és a nyugati kultúrák között. Ez nagyon sok mai kérdést vet föl, ugye a multikulturális lét ugye a mai szempontok szerint. Maga a közösségek léte, hogyan tudja a kultúra befolyásolni, hogyan fejleszti az embereket maga a kultúra. Ezek mind olyan kérdések, amire talán még maga Bakteri Ervin sem látta akkor a választ, viszont ma így visszatekintve már sokkal jelentőségteljesebbnek tűnik ez a munka. Ugye a Dunaharaszti közössége is ugye egy agglomerációs település révén egyik fő fontos törekvése az, hogy ugye azok a családok, azok a lakosok, akik ugye nem törzsgyökeres dunaharaszti lakosok, hanem tényleg az ország minden részéről, hát és nem csak az országból érkeznek ide vonza őket maga a város. Lényegesen más perspektívából tudják megközelíteni magát, ezt a fajta közösségi létet, és azt, hogy egymást elfogadjuk, egymás kultúráját meg tudjuk ismerni, egymás életét ne egy ellenséges dolognak tartsuk, hanem igenis elfogadjuk és befogadjuk egymást. Ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ezen keresztül nagyon lényeges az, hogy ez a kiállítás itt található. hiszen ugye a tárgyakon keresztül, ugye a tárgyak azok nagyon beszédesek tudnak lenni, ezek a tárgyak történeteket mesélnek, és ezeken keresztül azért az embereknek a gondolkodását lehet befolyásolni. Az a célunk, hogy Haraszti mindig is híres volt a közösségeiről, ugye itt a sváb kultúra kapcsán. Ugye azt a szellemiséget szeretné maga a kiállítás is közvetíteni, hogy egy lakóközösség az ezen a fajta elfogadáson keresztül igazi közösségé tud lenni. Ugye ezt mi nem csak ugye a felnőtteknek közvetítjük, hanem már óvodáskortól jönnek hozzánk. Ugye a helyi óvodások, de nem csak a helyi óvodások, hiszen most mióta újra nyitottuk a kiállítást, azóta tényleg egész messziről is ide találnak hozzánk, hiszen ugye ez a fajta kiállítás, ez kizárólag nálunk található. Fel vagyunk készülve, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, ami ugye a gyerekeknél ugye nagyon fontos, hogy ne csak a szemükkel tudjanak tájékozódni, hanem igenis betekintést kapjanak kézműves foglalkozáson keresztül, különböző közösségi játékokon, tevékenységeken keresztül, ami ugye rendkívül népszerűvé tette a gyermekek körében ezt a kiállítást. A gyerekek nagyon nyitottak az indiánokra, illetve magára a baktaira is, és ugye ezekre a történetekre, és ugye ilyenkor nyáron nem csak ugye ez egy olyan helység, ahol ugye a kiállításon, ahol nem csak tárgybemutatás van, hanem ugye ott a helyszínen vannak berendezve, vagy illetve lehet több mindent a térbe tevékenységet végezni. Viszont ugye amikor az időjárás ilyen szép, mint most is, akkor ugye ezek a foglalkozások kertben is, és a gyerekek imádják ezt a kertet, és mi lehetőséget is kínálunk erre. Nem csak kiállításokat rendezünk kertben, hanem minden héten vannak olyan kulturális programjaink, ahova nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődő úriában. Minden egy kicsit különleges, minden egy kicsit más, minden előadás egy kicsit más fényében látható nálunk. Hiszen ugye ez egy nagyon ritka helyszín, amikor egy teraszt használunk színpadnak, a nézők pedig a gyönyörű, szép gyepen ülnek, és több olyan programunk is van, ami ilyen piknik jelleggel meg tudunk szervezni, tehát nyugodtan lehet plédet hozni. Pár programot ajánlanék a kedves hallgatóknak. Július 31-én lesz egy kiállítás megnyitó, ami ugye egy mandala kiállítás lesz.
2: És folytatódik még az úgynevezett programok sora, akár a pázsiton heverve, akár bent a múzeumban, de még egyszer lehet indiánkodni vagy kovbolyoskodni, Baktai Ervinnek köszönhetően, illetve a Laffert Kúliának köszönhetően, és a további programok, amiket belefojtottam Galó Anitába, megbízott intézmény vezetőbe, elérhetők és olvashatók a dunaharasztikultúra.hu. weboldalon. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy a reggeli expresszben megmutatta magát egy gyönyörű város és egy gyönyörű épület is.
1: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendre út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác után befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy néhány perc múlva érkeznek majd a 8 órás hírek, a tulajdonképpen furcsa klasszik nyitányban, mert hogy best of válogatással kedveskedünk önöknek ezen a reggelen, de maradjanak továbbra is velünk. Egyrészt fölhívjuk majd a figyelmet Strobl Alajos reánk maradt munkásságára, az Andrássy út, a Bajza utca és környékén, másrészt pedig most szólok, hogy minden Ilonát köszöntsenek föl, hiszen ők mai névnaposaink. A hírek után tehát visszajövünk, könnyedséggel, nyugalommal, klasszik titánnyal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebben sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz város főpolgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat ért egy lakóházat. Támadás ért egy hajót a Hormúzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagy Erdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Változóan felhős, esős idő várható, megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton, az Árpád út közelében a Károly István utcánál sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Margit körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér közelében, a Kiskörúton pedig az Asztóriánál. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, mert távhővezetéket javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Továbbra is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Klasszik Rádió reggeli műsorának a Nyitánynak hallgatóit. Előre szólok, hogy ma rendhagyó adással jelentkezünk, hiszen a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított úgymond best of válogatást hallhatnak. Az biztos, hogy ebben az órában Strobl Alajosra emlékezünk majd. Egyrészt évfordulója van, másrészt hozzá kapcsolódóan remek kiállítások élvezhetők a fővárosban. Hogy mit kell nézni és merre, azt nem sokára Erős Apolka szobrászművésszel, művészettörténésszel taglaljuk át és ki. Egy azonban biztos, hallgatni minket kell, és minket érdemes a Klasszik Nyitányt. Könnyedséggel, nyugalommal, szeretettel és sok-sok zenével.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
2: A tárlat pedig egy egész évről szól, egy emlékévről szól. Hardcore rajongóink és hallgatóink nagyon jól tudják, hogy már tavasztól kezdve beharangoztuk az összes, vagy az összesnek tűnő eseményt a Strobl emlékév miatt és kapcsán. Ugye 170 éve született a mester, és 100 éve hunyt el, ez utóbbival nem foglalkozunk. Azzal viszont igen, hogy amikor én Erős Apolkának kívánok jó reggelt, Munkácsy Mihály díjas szobrászművésznek, művészettörténésznek, illetve a most kitárgyalandó tárlak egyik kurátorának, jó reggelt, Apolka!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Akkor gyorsan meg kell kérdeznem, és nyilván ide kapcsolódik is, hogy 170 év, egy nagyságról beszélünk, akiről sokat beszélünk, aki ikon és tényleg mester. Hát hogy lehetséges, hogy eltűnnek, vagy nem ismerődnek föl alkotások az ő életművéből?
3: Hát ez egy káprázatos lehetőség volt számunkra Borovi Dániel művészettörténész kurátortársammal, illetve Fehér Ildikó rektor helyettes asszonnyal a Magyar Képzőművészeti Egyetemen ezt a kutatást végig folytatni. Ez több mint 8 hónapot ölel föl, és bizony a technológia annyit fejlődött az elmúlt évszázad során, hogy újabb és újabb fotókat tudtunk digitalizálni, ezeket a digitalizált, újra megtalált fényképeket összetudtuk nézni egyéb írásos formákkal, illetve hát ahogy körbejártunk az egyetemen, bizony a polcokon kincsekre leltünk, és hát ezeket összefűzve találtunk új Strobl alkotásokat.
2: A család is segített?
3: Hát azt kell, hogy mondjam, és ez fontos, hogy minden hallgató is ezt tudja, hogy a Strobl család, illetve az az alapítvány, ami gondozza ezt az örökséget, a Strobl Lajos Emlékhely Alapítvány jóvoltából sikerült ezt a kiállítást felépítenünk. A kiállított műtárgyak szövetének jelentős hányada az ő jóvoltukból került hozzánk.
2: Hogy ne csak az Andrássy útról beszéljünk, most gyorsan szögezzük le, hogy egy jó kirándulással, illetve hát nem is tudom merre kirándulással azért van emléktábla avatás, és tényleg Liptóújváron a Mesterszülőházánál is volt, van megemlékezés, de hát mégiscsak az Andrássy út veszi át a főszerepet, amihez ön, illetve önök az adalék, vagy mindenki átérzi, esetleg még elnézést, hogy ilyen edukációs kérdést fölteszek, de maguk a tanulók is tudják, hogy mekkora nagysággal járnak most egy épületben.
3: Ez egy nagyon érdekes szituáció. Mi a Képzőművészeti Egyetem vagyunk,
2: Igen. Tehát
3: a mi kiállításaink alapvetően edukációs céllal a hallgatóink épülését, okulását is szolgálják. Mindannyian meglepődünk. Mindannyian meglepődünk a nagyság láttán, olvasatán, illetve amikor szembesülünk avval, hogy ugyanazokban a terekben mozgunk. Vonatkozik ez abszolút rám is, tehát példának okáért, amikor most az Andrássy úton látható megvárt mellékalak interpretációját mintáztam kollégáimmal,

0: négyzetméterre ugyanazon a helyen készült ez a szobor, mint annak idején a nagy műteremben, ahol mintázta Stróbla Lajos.
1: Az Epreskerti nagyóról beszélünk, tehát már is először javaslom az utánanézést. A hely a Géniusz Lóci és Stróbl Alajos szellemének. Szabad-e kiállítást rendezni, elnézést a skanzen kifejezésért, meg hát 170 évről beszélünk, avagy éljen velünk Stróbl Alajos?
0: Én úgy gondolkodom erről a történetről, mint egy élő művészet történeti epizódról. Ez nem egy emlékkiállítás, nem egy tipikus visszaemlékezésről van szó. Személyesen én azt mondhatom el, hogy folyamatosan változott a viszonyom Stróbl Alajossal, ez egy megismerési folyamat. És ezt a megismerési folyamatot, illetve az életmű mögötti ember keresését szeretném megmutatni a látogatóknak ezzel a kiállítással.
1: Én biztos, hogy hát nem is tudom, hogy érezném magam, amikor talán tanuló vagyok, és akkor az Epreskertben készült fotókkal találkozom, amiken ott van maga a mester. Vannak ilyen felismerések, akár a tanulók, akár a látogatók részéről, hogy jé, hát ez itt van, és a mai napig itt van.
0: Ezek a rácsodálkozások szíven ütik akár a látogatót, akár a hallgatóinkat. Elképesztő ereje van ezeknek a képeknek, és egy olyan kivételes életművel van dolgunk, ami nagyon gazdagon dokumentált. Tehát írásos formában Stróbl fia Mihály a Gránit Oroszlánban megírja azokat az emlékiratokat, amivel a fotóknak a történeteit tudjuk, és hála Istennek a családban Stróbl Alajos bátyja, Stróbl József feleségével, illetve maga Stróbl felesége, Alojzia is elképesztő mennyiségű és gyönyörű, magas színvonalú fényképet készített, akár a műteremben, akár magában az Epreskertben, és ezeknek a összeolvasása olyan, minthogyha a napunk részévé tenni ezt a történelmet.
1: Rá kell kérdeznem, tavasszal is rákérdeztem, magyar művészről, a magyar romantika hihetetlen művészéről beszélünk, ugyanakkor egy nemzetközi jelentőségű művészről is?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Ő eleve Bécsben tanult, tehát mozgott Európa szerte, illetve nagyon aktív kapcsolatot ápolt Kararával, és Kararából a legmagasabban képzett, nagyon jól edukált kőszobrászmestereket foglalkoztatta, illetve nagyon sok szobra, sok alkotása ott került kivitelezésre. Mivel egy olyan alkotóról van szó, aki folyamatosan figyelte korának lehetőségeit, technológiai megoldásait, pusztán ennek okán is, mint mesterember járta Európát, de a művészete, hát hogyha egy párizsi nagydíjról beszélünk, amit elnyert az anyánk szoborral, akkor ez már mutatja, hogy Európa és a világ számára is ő fontos szobrász volt, és az ma is.
1: Még egy nemzetközi kérdést ide csempészek azért, tehát nem csak tanulók, nem csak mi pestiek, nem csak mi magyarok, akik már hallottuk a Stróbl Alajos nevet, tévedhetnek a környékre, az Epreskertbe, az Andrássy útra. Turistákra gondolnak, Apolka?
0: Természetesen. Tulajdonképpen ez a megvárt mellékalak, akit mi Mihálynak szólítunk, és mint egy szobor idézet fogadja a látogatókat, elég figyelemre méltó jelenség. Tehát aranyló sárgájával, ahogy ül az Andrássy út lépcsőjén, nagyon hívogató, és azt tapasztaljuk, hogy igaz, hogy még csak pár napja látogatható a tárlat, de sokan betévednek az utca emberei közül is, illetve angol nyelvű tárlatvezetésekkel is készülünk természetesen a látogatóinknak.
1: Én gyorsan szólok, hogy az mke.hu honlap olvasandó, utána nézendő, és még több szenvedő szerkezetet azért én nagyon jól tudok.

0: Strobl emlék év, ugye 170 éve született a mester, és 100 éve hunyt el, ez utóbbival nem foglalkozunk. Azzal viszont igen, hogy amikor én Erős Apolkának kívánok jó reggelt Munkácsi Mihály díjas szobrászművésznek, művészettörténésznek, illetve a most kitárgyalandó tárlak egyik kurátorának, jó reggelt, Apolka!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Történelmileg mi az, amit ki kell emelni, és én nagyon örülök, hogy ön is imádja, szereti az edukációt, az országos mintarajztanodát, a szobrász mesteriskolát és hasonlókat. Az, amit lefektetett, az, amit ő szeretett volna, a mai napig megállja a helyét?
1: Nagyon haladó szelleműségű volt Strobl Lajos mind művészetében, mind oktatási tevékenységében. És hála Istennek jó szívvel, őszintén azt tudom mondani, hogy egy hasonlóan haladó, szellemű, nyitott képzést kapnak most a hallgatóink, európai színvonalút, és éppen ezért nemzetközi is a képzésünk, rengeteg külföldi hallgató érdeklődik irántunk. Tehát én úgy gondolom, hogy valahol ugyanaz a szellemi magva a képzésünknek most is, mint ami a szobrászmesteriskola létrehozásakor volt.
0: Nem vagyok otthon, elnézést a művészeti témákban. A szobrász tervez, vagy ott van végig a szülésnél, a születésnél?
1: Ez egy nagyon szép kifejezés, és köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést, ugyanis a műteremről én úgy gondolkodom, mint a szobor bölcsőjéről. Hiszek abban, hogy a szobroknak van gyerekszobájuk, és igen, ez egy fontos és bizony dilemmával járó kérdés. Vannak olyan kollégák, akik idézőjelben csak terveznek. Ez sokszor a technológia okán adódik így, vagy a lépték okán, és vannak számos kollégák, köztük én is, akik végig bábáskodunk, végig gyűrjük az anyagot egészen a szobor megszületéséig.
0: Közben gyorsan megkerestem, hogyha jönnek rokonok, akkor angol nyelvű tárlatvezetés augusztus 1-én délután 4-kor, ha jól látom. És még mielőtt elárulnám, hogy beszélgetőtársamnak holnap lesz a születésnapja, elnézést is, és gyorsan ilyen megelőlegezett születésnapot kívánok. Azért ez egy jó ajándék, nem? Tehát az alkotónak, önnek is, és Borovi Dánielnek is.
1: Ez egy kiváltságos állapot, azt kell, hogy mondjam. Tehát a Képzőművészeti Egyetem oktatójaként és szobrászművészként egyaránt nagyon megtisztelő ez a lehetőség, amit kaptam az egyetem vezetésétől, és azt hiszem, hogy kiválóan sikerült együtt dolgozni Borovi Dániellel, Fehér Ildikóval, illetve mindazokkal a munkatársakkal, akik nagyon-nagyon sok energiát fektettek ebbe a projektbe, hogy ez létrejöhessen.
0: Július 16-án nyílt meg, ugye? Maga ez az egész a Strobl 170 című kiállítás. Nyilván még nem lehet összegezni, de meglepő, amikor az emberek találkoznak egy ekkora művészeti hagyatékkal, vagy tisztában vagyunk, megint csak edukáció, hol van a helye, kéne róla többet tanulnom, kellett volna róla többet tanulnom, és ez csak rajzóra, vagy irodalom, művészet, történet helyezze el nekem?
1: Szerintem mindannyian ismerkedünk a helyzettel. Többektől hallottam azt a nemes és nagyon pozitív kritikát, hogy ez nem egy egyetemi kiállítás, hanem ez egy múzeumi színvonalú tárlat. Tehát máshova pozícionálja ezzel a kiállítással magát, és a kiállítási lehetőségeit is az egyetem. Nagyon komplex az anyag, sok nehézség húzódik mögötte, nagyon kevés anyagi forrás állt rendelkezésünkre, tehát amit lát a látogató, az az összefogásnak és a hitnek az ereje. Én így tudnám ezt megfogalmazni, és ez egy nagyon-nagyon szép összkép. A kiállítás újdonságokkal teli, tehát ez sokkal több, mint egy rajzóra, sokkal több, mint egy művészettörténeti séta. Egy embert tudunk ábrázolni olyan alkotásokon keresztül, amik adott esetben soha nem voltak láthatóak, soha nem kerültek publikálásra, legyen szó fotográfiáról, vagy pedig terrakotta plasztikáról, színezett gipsz plasztikáról. Ezek mind-mind szobrászati csemegék.
0: Most nyár van, most ráérünk, de hát az egész év tulajdonképpen emlék év. Javasolja ezt rossz időben is, esőben is, ősszel is, és még esetleg nyilván még egyszer mondom az mke.hu honlapot programilag. Hogy tud az egész év, a maradék is Strobl Alajosról szólni?
1: Nagyon intenzív az évünk, eleve szerettünk volna az ő életigenlő bohém alkatához mérten nem egy konvencionális emlékévet indítani, illetve végigvezetni. Éppen ezért, ahogy említette, egy karnevállal nyitottuk meg magát ezt a jubileumi programsorozatot. A kiállítás igaz, hogy megnyílt 22-én, de szeptember 19-ig látogatható lesz. Ma én tartok tárlatvezetést az oda tévedőknek, vagy konkrétan a tárlatvezetésre érkezőknek. Elsőjén Borovi Dániel tart tárlatvezetést, majd bekapcsolódunk az Andrássy 150 program sorozatba, illetve szeptember második felébe egy konferenciával fogunk adózni a mester szellemisége előtt, és utána Strobl emlékkardot fognak mintázni a szobrász hallgatóink autonóm saját kezdeményezésükre, és reményeink szerint Liptóban emléktábla avatással fogjuk zárni a jubileum évszövetét.
0: Ha nem sértődik meg, kedves Apolka, van nekem egy ilyen szociális vénám, vagy végzettségem, és nem csak művészettel szeretnék foglalkozni. Én meglepődően olvastam, hogy az első világháború körüli években már az idősödő, vagy idős Strobl Alajos kivette a részét, nem is tudom, hogy mondjam, a segítségből, vagy a gondoskodásból?
1: Minden, ami az élet velejárója, az az ő életének a velejárója is volt. Tehát valóban ő bevonult, illetve hadikórházként működött egy átmeneti időszakban az Epreskert, illetve a műtermek is. És ő aktívan dolgozott ez alatt az időszak alatt bent a műtermekben, ugyanakkor viszont az ott ápoltak, illetve az önkéntes ápolónők közegében nagyon sok világháborús tematikájú rajzot, vázlatot készített, illetve modelljei is voltak például ezek az emberek, és megemlíteném ezen a ponton Mikes Árvinné született Bethlen Klementina grófnőnek a portréját, amit most azonosítottunk pont ennek a kiállításnak a kapcsán. Egy fotográfiát találtunk erről a munkáról, ezt néztük össze a műtermeink polcain lévő gipszmintákkal, illetve leíratokkal, és így például egy teljesen új, de valóban világháborús tematikájú portréval is tudunk szolgálni a látogatóinknak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy az elkalandozó kérdéseim ellenére azért maradt a témánál a Strobl emlékévnél, illetve a halhatatlanság forrása kiállításnál, és sok és érdeklődő és nyitott, és nem biztos, hogy szakmabeli kíváncsiskodót kívánok.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton, az Árpád út közelében a Károly István utcánál sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Margit körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, a Nagykörúton a Blaha Lujza tér közelében, a Kiskörúton pedig az Asztóriánál. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, a Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, mert távhővezetéket javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy néhány perc múlva érkeznek majd a 9 órás hírek itt nálunk a Klasszik Nyitányban. És ne felejtsék el, hogy ez a délelőtt egy picikét rendhagyó, hiszen az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és legérdekesebb pillanataiból összeállított, úgymond Best of műsorral kísérjük végig az önök délelőttjét. A lényeg, hogy maradjanak velünk, a következő órában foglalkozunk majd képzőművészettel és persze rengeteg muzsikával. Jelszavaink pedig könnyedség és nyugalom.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Két év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Országos véradó napot tartanak a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3 megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti teniszstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Változóan felhős, esős idő várható. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Pest felé a Budai híd fő után a külső sávban, lelassult a haladás. Továbbra is akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Kiskörúton a Szabadsághídtól az Asztóriáig, a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve tovább a Margit hídon Budára, az Erzsébet hídon Pestre, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a hídi járdáit. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A Hungária körúton a Mogyoródi után és a Tábornok utcánál nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, itt távhővezetéket javítanak. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt is lelassult a haladás. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Szeretettel köszöntjük Önöket az augusztus 18-ai keddi nyitány utolsó órájának kezdetén. Ez egy rendhagyó nap, ez egy rendhagyó műsor, hiszen a legemlékezetesebb, a legérdekesebb beszélgetésekből és pillanatokból válogatunk Önöknek ezen a délelőttön. Nem sokára egy jó sétát, illetve jó nézelődést ajánlunk majd Önöknek a Bartók Béla úton. Kortárs magyar képzőművészek kiállításaiból összeállított tárlatot tekinthetnek meg a Resident Art Galériában, illetve fölkészülhetnek Schneller János művészettörténész segítségével egy őszi gyors talpalóra, ami a kortárs képzőművészet szeretetére tanítja meg Önöket. De hát vakáció van, tanulni nem kötelező, hallgatni viszont minket érdemes. Könnyedség és nyugalom augusztus 18-án is. Klasszik nyitány.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
2: Jó reggelt kívánok Schneller Jánosnak, egyrészt, mint a Resident Art Galéria minden esének, tulajdonosának, alapítójának, és mindig azt mondja, hogy csak társ, de művészet történésznek, ez biztos. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, szia Balázs, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, igazán volt-e abban, hogy csoportos kiállítás van, ráadásul nyáron, mitől csoportos, és miért jó a csoportosság, a visszatekintés?
3: Hát azért jó visszatekinteni, mert ez egy olyan időszak volt, ami a Resident Art életében egy nagyon két év volt, hiszen 2024. júliusában költöztünk a Bartók Béla útra, ami abszolút új lehetőségeket nyitott a galériának, hiszen bár nem, ezt milyen sokszor elmondtam ebben az adásban, de Bartók Béla út az egyik legfontosabb kortárs művészeti szcénája lett itten a magyar kortárs művészeti közegnek, és itt több mint 15 galéria van most már, és mi is ebbe a sorba beálltunk, ráadásul egy nagyon szép helyen, ami közvetlenül a Bartók Béla útra nyílik, és azóta eltelt időben 14 művésznek csináltunk kiállítást már, és most azt gondoltam, hogy ez a rear view mirror, vagy visszapillantás, ez egy ilyen nagyon szép visszatekintés lehet az elmúlt két évre. És a koncepcióm az nem volt más, mint ezektől a művészektől, akik egyébként egyéni kiállításokkal mutatkoztak be, ezektől válasszak egy-egy képet, és megpróbáljam őket úgy elrendezni, hogy ezek a képek egymást erősítsék, és bizonyos rímekkel, bizonyos vizuális párbeszédekkel egymással kapcsolatba lépjenek, és ezáltal vezessék is végig a látogatót valamennyire ezen a kiállításon. Bár azt azért hozzá kell tennem, hogy itt nagyon különböző alkotókról van szó, hiszen
2: megkérdeztem volna, hogy eredetileg nem volt ilyen összekötés, vagy összekötő szándék, ez most jött.
3: Igen, tehát hogy egy ilyen kiállításnál, ahol mindenkitől egy vagy maximum két kép található, itt nagyon nehéz valami bármiféle kurátori koncepciót felhúzni. Itt inkább az volt az egésznek a szándéka, hogy valamifajta áttekintést nyújtsunk a látogatóknak azzal kapcsolatban, hogy kik a Resident Art művészei, mi a Resident Artnak a profilja, és ennek megfelelően ugye vannak teljesen absztrakt művek is kiállítva, vannak abszolút figuratív művek, illetve vannak groteszk és a street art határán lévő művek, illetve vannak olyan művek, amik például a kifejezetten a klímaváltozással, vagy az egyéni látásmódokkal foglalkoznak. Úgyhogy ez egy nagyon vegyes kiállítás, de ha valaki eljön, akkor azt láthatja, hogy ennek a galériának kik a művészei, kiket képvisel a magyar művészeti piacon.
2: Megengedem, hogy egy picikét nagyképű legyél, nem csak a galéria művészei láthatók. Ez valamennyire azért átfogó, vagy egy belépő is kortárs képzőművészetbe, vagy ha nagyon szűkítek, magyar kortárs képzőművészetbe?
3: Olyan értelemben lehet, igen, hogy ez egy, hogy arról valami fajta képet mutat, hogy milyen tendenciák vannak jelen a magyar művészeti piacon, de ugyanakkor ez egy nagyon szubjektív dolog is, tehát azért ez alapvetően az én ízlésemet is tükrözi, hiszen én vagyok az, aki ezeket a kiállításokat rendeztem, és én vagyok az, aki ezeket a művészeket meghívtam. Ez bizonyos szempontból egy értékítélet is azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit én értékes, fontos és progresszív művészetnek tartok ma Magyarországon.
2: Pillanatnyilag nem vagy a Bartók Béla úton. Hogy áll a Bartók Béla út? Nyári szünet van, vagy kopogtatni kell, vagy jelentkezni kell, vagy hogyan?
3: Úgy van, hogy most augusztus végéig, tehát augusztus 20-áig nagyjából, most csak bejelentkezéses alapon lehet jönni. Ilyenkor minden galéria szinte tart nyári szünetet, tehát ez egy picit holt szezon a galériák életében. Július 20-áig nyitva voltunk, de most bejelentkezés alapján lehet látogatni a kiállítást, aztán augusztus végén még lesz egy 10 nap, amikor még mindig meg lehet tekinteni ezt a kiállítást, de valóban ez egy kicsit holt szezon Budapesten, hiszen mindenki elhagyja a várost, ha tudja, és emiatt a Bartók Béla út is egy picit csendesebb, főként inkább külföldiek vannak, akik egyébként látogatják a kiállításokat.
2: Most idegesíteni fogok mindenkit. Az is idegesítő, hogyha sétál az ember egy áruházban, és már ilyen írószereket, meg tanszereket lát, és szerintem oktatásról, meg edukációról beszélni ilyenkor, hát picikét visszás, de kell. Miről szól a kortárs kiképző? Majd.
3: Már régóta kacérkodom a gondolattal, hogy legyen egy olyan képzésünk, amivel egy picit bevezetem az embereket a kortárs képzőművészetbe, hiszen ez nem egy olyan egyértelmű dolog. Teljesen kimarad az oktatásból, a közoktatásból, és az emberek simán eljutnak úgy a karrierjük csúcsán, hogy soha életükben nem találkoztak. Második felében műalkotásokkal, ugyanakkor nagyon sokakat érdekel, főleg olyan embereket szokott ez érdekelni, akik egyébként korábban már foglalkoztak valamilyen szinten képzőművészettel, például klasszikus művészettel, vagy eljárnak múzeumokba, és látják a klasszikus művészeti kiállításokat, és aztán azt is észreveszik, hogy bizony ennek van egy olyan változata is, ami a kortársról szól, azoktól a művészekről, akik ma alkotnak, illetve a mai kérdésekkel foglalkoznak, olyan kérdésekkel, amik lehetnek társadalmi, szociológiai, akár politikai kérdések is, és ezek mind helyet kapnak a művészetben, és valahogy reflektálódnak. És ezt hívjuk kortárs művészetnek, és ezért gondoltam azt, hogy elindítok egy olyan kurzust, amiben egy picit bepillantunk abba, hogy mi is történt a második világháború után, illetve a mai művészetben. Nyilvánvalóan itt nem lehet teljesen holisztikus képet adni, de egy-egy témakört körbejárva be lehet mutatni, hogy mik voltak azok a fő áramlatok, amik máig hatnak a kortárs művészetben. És ezért terveztem egy olyan kurzust, aminek a csomópontjaiban különböző korszakok 60-as, 70-es, 80-as éveknek a fontos művészeti törekvéseit mutatjuk be, illetve lesz a kurzuson belül olyan kortárs találkozások séta is, ahol más galériákba, illetve műtermekbe is ellátogatunk, tehát lesz neki egy elméleti része, illetve lesz egy gyakorlati része, amikor megnézzük azt, hogy hol is készül a művészet, illetve hogy hol lehet ezekkel a művekkel találkozni.
2: Ez 12 alkalom, ugye?
3: 12 alkalmas kurzusra gondoltam, és lesznek vendégelőadók, olyan művészettörténészek, akiknek ez a szakterülete. Egy-egy témát felkértem vendégelőadókat, illetve meghívok gyűjtőket, gyűjteménykezelőket is, akik pedig bemutatják azt, hogy tulajdonképpen mi is az a műgyűjtés, és még abba is belepillantunk, hogy mi a kortárs művészetnek az intézményrendszere, tehát hol zajlanak galériákban, aukciós házakban, múzeumokban, illetve kurátori és művészek által futtatott terekben, és ezeknek az összesnek a példáit is megnézzük. Úgyhogy egy ilyen nagyon erősen gyakorlatorientált, de azért elméleti megalapozással is rendelkező kurzust próbáltam összerakni.
2: Ami majd elindul szeptemberben, szeptember 18-ától, péntekenként, délutánonként, és ígérsz itt nemzetközi kitekintést is, vásárokra, seregszemlékre, azt hogyan?
3: Hát ez természetesen csak elméleti úton működik, tehát lesz egy vendégelőadó, aki ezeket a vásárokat, illetve a biennáléknak a természetét, illetve ezeknek a hatását a művészeti életre, erről fog beszélni. Úgyhogy ez is egy fontos része a művészeti közéletnek, hogy hogyan jelennek meg a galériák, akár a magyar, akár a nemzetközi vásárokon, akár a művészek különböző biennálékon és seregszemléken.
2: Mit ígérsz a végére? Mi lenne írva a diplomára, ha lenne itt diploma? Hogy hardcore, kortárs, képzőművész, barát, ismerő, vagy mi?
3: Hát lehetne azt mondani, hogy talán egyfajta műértő kerül ki ezután a kurzus után, de az biztos, hogy ez egy olyan végtelen terület, hogy azt nem tudom mondani, hogy ezt le lehet zárni, ezt a képzést, hiszen tulajdonképpen újra és újra termelődnek újabb és újabb művek, úgyhogy a kortárs az mindig újabb és újabb izgalmakat kínál, és ez nem azt jelenti, hogy ne lenne izgalmas a klasszikus művészet is, és inkább arról van szó, hogy a kortársat egy kicsit nehezebb befogadni, mert sok esetben egészen egyéni utak tárulnak fel, és egyéni látásmódok, és itt néha meg kell egyszerűen érteni azt, hogy a művész mi volt az intenciója, a művésznek mi volt a szándéka, és ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne a műveket úgy is befogadni, hogy nem tudunk róla semmit, de szerintem ebben az esetben jó, hogyha egy kicsit magyarázzuk is őket.
2: Rendben, tessék egyrészt jelentkezni a Resident Artban, hogyha valaki egy összefoglalót szeretne a nálatok kiállított művészekből, másrészt készülni a szeptemberre, szeptember 18-ától a kortárs kiképzőre, és nem beszéltük meg, de az utolsó kérdésem csak azért, hogy rosszul érezzed magad. Kialakult egy helyzet, hogy ezt haváriának, katasztrófának, bárminek is hívjuk, innentől kezdve ezzel együtt kell élnünk. Ezt látta már a kortárs képzőművészet, vagy van erre reagálása?
3: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy az előző kiállításunk az egyik alkotója, Kalán Viktória, ő pont ezzel foglalkozik a képein, hiszen az ő életében már ez a klímaszorongás, mint olyan, ez egy abszolút reális veszély volt, sőt, maga is klímaszorongó volt, és ezt az egész klímaszorongást úgy tudta valahogy átdolgozni, hogy a festményein megjelenteti ezeket az ember, állatfejű ember alakokat.
2: Sok-sok tűzzel.
3: Küzdenek a saját kipusztulásuk ellen, illetve nagyon magányosan sokszor ott vannak berakva egy olyan térbe, ami egy természeti környezet, ami egyre inkább zsugorodik, és egyre inkább nehezen élhető. Tehát, hogy ezekben van humor is egyébként, tehát valamennyire oldja ezeket a feszült képeket, csak azt mondom, hogy a kortárs művészet igen, erre is reagál. És érdekes módon pont akkor zárt a kiállítás, amikor aztán igazán elkezdődött az a hőségriadó, de igen, abszolút reflektálnak erre a művészek.
2: Ez egy csúnya kérdés volt, de nagyon szépen köszönöm a választ.
3: De szépen kivágtam magam.
2: Igen. Szép volt. És nem ejtettük ki az érzékenyítés szót. Hála Istennek, viszont én nagyon jó nyarat.
3: Fontos egyébként.
2: Nyarat és nyaralást kívánok, és akkor egy jól, hát nem bedurranó, de majd jól elinduló ősszel szerintem újra találkozunk. Addig minden jót, elviselhető világot kívánok mindenkinek, aminek része a kortárs képzőművészet, és higgye el mindenki, hogy jót akar.
0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Pest felé a Budai híd fő után a külső sávban, lelassult a haladás. Továbbra is akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Kiskörúton a Szabadság hídtól az Asztóriáig, a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve tovább a Margit hídon Budára, az Erzsébet hídon Pestre, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A Hungária körúton a Mogyoródi után és a Tábornok utcánál nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, itt távhővezetéket javítanak. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt is lelassult a haladás. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Klasszik Rádió 92.1, kedves hallgatóink, ezzel véget ér a mai Nyitány Best of összeállítása. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, és újra meghallgatták az elmúlt időszak emlékezetes beszélgetéseit és pillanatait. További szép és elviselhető hőmérsékletű napot kívánunk. Várjuk Önöket a Klasszik Rádió következő műsoraiban is. Még mielőtt elköszönnék, jöjjön Hamvas Béla, útravalója úgymond zárásként. Otthon a világot ismered meg, utazva önmagadat, mert otthon a súly magadra esik, az úton a világra, s mindig az marad ismeretlen, ahová nézel. Jó nézelődést kívánunk, viszont hallásra!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3 megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátóintézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek. Ma délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az Oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 ezer néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, áradás várható a Dunán, tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya a cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félig gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát. A Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A West End City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő, vízszintemelkedés várható a Dunán, tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat vagy otthagyják és felajánlják adományként. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a második világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető harmadik világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A második világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai magyar léghajó és repülőgéperté első vezetője, a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915 májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a pesti és a budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő, vízszintemelkedés várható a Dunán, ismét fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Azt is hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTVA vezérigazgató több mint nettó 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig nettó 7,2 millió forintot kapott távozáskor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz tölteni való paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galampárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésénél Paksnál. Mentesítő hajnali járatokat indítanak az augusztus 20-i programok után. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Kérdőíven várja a pártagok véleményét a Fideszről a vezetőség. Az átfogó teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapot felmérés során kérdéseket kapnak a kitöltők, például a Fidesz belső kommunikációjáról, az ellenzéki politizálásról. Osztályozni lehet egyebek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és Orbán Viktor alkalmasságát is. Közben Lázár János a vidéki szervezetek állapotát méri fel. Cél, hogy egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett busz vezetőjének letartóztatásáról. A Borsodabaú-Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést, legalább 10 meghaltak és 20 megsérültek az északkelet ukrajnai Pecsinyihában. Épületek, köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére 2 napos gyászt hirdettek a településen. Hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-i fővárosi programok után, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A miniszter hozzátette, hogy az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tino Dilantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Skambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésénél Paksnál. Mentesítő hajnali járatokat indítanak az augusztus 20-i programok után. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Kérdőíven várja a pártagok véleményét a Fideszről a vezetőség. Az átfogó teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapot felmérés során kérdéseket kapnak a kitöltők, például a Fidesz belső kommunikációjáról, az ellenzéki politizálásról. Osztályozni lehet egyebek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és Orbán Viktor alkalmasságát is. Közben Lázár János a vidéki szervezetek állapotát méri fel. Cél, hogy egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett busz vezetőjének letartóztatásáról. A Borsodabaú Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Orosz rakéta támadás ért egy Harkiv megyei települést, legalább 10 meghaltak és 20 megsérültek az északkelet ukrajnai Pecsinyihában. Épületek, köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére 2 napos gyászt hirdettek a településen. Hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-i fővárosi programok után, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A miniszter hozzátette, hogy az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Augusztus 18-án a hosszú hétvége előtt már bőven lehet tervezni az előttünk álló néhány napot, egyébként mi is megpróbálunk ebben segíteni. Hamarosan az Impresszió rovat következik, melynek vendége Bélai Marcell rendező lesz. A Szentendrei Teátrum idén is kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyar színházak bemutatkozására, így aztán idén első alkalommal érkezik a fesztiválra a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulata. Ez a társulat a Kolhász című előadást hozza el Szentendrére, amely egyébként Magyarországon most először lesz látható, Bélai Marcell a rendezője. Aztán 5 és 6 óra között az Intermezzóban velünk lesz Pálfi Dóra, koreai kulturális szóvivő, akivel a fény történetéről beszélgetünk. Ilyen egyszerű témánk lesz. Egy olyan helyről, ahol a sejem nem csupán textil, hanem identitás, emlékezés és művészet. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn 6. D-dur reggel szimfóniájának 3. tétele következik, előadja az osztrák-magyar Haydn zenekar.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A Szentendrei Teátrum idén is kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyar színházak bemutatkozására. A régi partnernek számító Nagyváradi Szigligeti Színház mellett ezúttal első alkalommal érkezik a fesztiválra a Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyőr Társulata. A társulat augusztus 25-én és 26-án a Kolház című előadást hozza el Szentendrére, amely Magyarországon most először lesz látható. A vonalban Bélai Marcell rendező. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogyan esett a választásotok éppen erre a darabra?
2: Igen, hát ez ügyben a társulat igazgatója, a Besenyei Gedő István sokkal többet tudna mondani, mint én, ugyanis az ajánlataim közül egyértelműen ez volt az első, amit kiszúrt, hogy csináljuk ezt az anyagot, Heinrich von Kleist-nak a Kolhász Mihály című elbeszélését, ugyanis a színháznak, a Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyőr Társulatának van múltbéli kapcsolata a Sütőféle egy Lócsi Szárvirág vasárnapja című darabbal, ami ugye ugyancsak ezen kisregénynek a feldolgozásából készült, ráadásul elég viharos kapcsolata van a színháznak ezzel a darabbal. Egyfelől azt hiszem emiatt is esett erre a választás, ugyanis évfordulós ennek a már említett eseménynek a bemutató dátuma, másfelől pedig a téma aktualitása miatt is, hogy mit csinál az ember egyes egyedül, amikor a tekintélyben és a jogrendben a bizalmát elveszíti, milyen eszközei vannak.
1: Akkor ez valahol a hatalom működéséről, esetleges túlkapásáról is szól?
2: Hát azt hiszem a hatalom természetrajzáról, hogyha valamire van lehetősége a hatalomnak, hogy megtegye, akkor azt előbb-utóbb meg is fogja tenni. Azt hiszem ez egy olyan felismerése Kleistnak, amely függetlenül attól, hogy mikor íródott, vagy milyen korú történetet, milyen korban játszódó történetet dolgoz föl, ez sajnálatos módon a mindennapjainkra bárhol igaz tud lenni.
1: Miért mondtad azt az előbb, hogy viharos ennek az előadásnak a megrendezése, vagy de valamire utaltál?
2: Azért, mert ezt a bizonyos változatot, a Sütő András féle változatot, ezt még a romániai rendszerváltás előtt tűzték műsorra, de a cenzúra nem engedélyezte ennek a darabnak a bemutatását, majd nem sokkal a rendszerváltás után be is tudták mutatni, de ebből bizonyos embereknek itt komoly problémája volt az akkori színház dolgozói közül.
1: A kockázat az elmúlt?
2: Hát az természetesen, hiszen ugye itt én még a Sütőféle verzióról beszélek, ami még a Ceausescu érában történt, tehát azért természetesen ma már ilyen, legalábbis még egyelőre nincsen, reméljük, hogy nem is lesz. Tehát az ilyen jellegű veszély az hogy ne, az ma nem aktuális.
1: De ugyanakkor nem ilyen. A hatalom bármikor magára veheti azokat a szereplőket, jellemeket, karaktereket, egyáltalán azt a történetet, ami megjelenik ebben az előadásban.
2: Hát hogyne, de hát ugye ez talán pont emiatt találtuk ki elméletben a fékek és ellensúlyok rendszerét, tehát ugye pont

0: Ugye ez az a bizonyos felismerése Clive-nak, hogyha a hatalom valamit megtehet, azt meg is teszi, hát akkor a hatalomnak meg kell szabni más jellegű hatalommal a határait.
1: Kinek a dolga?
0: Hát egy jól működő demokráciában ugye elvileg ezek a hatalmi ágak szét vannak választva, és egy olyan érzékeny libikóka játékban van meghatározva az alkotmány szerint, ami alapján ez a kiegyensúlyozódás, ez fenntartható.
1: Mi volt az a gondolat, mi volt ez a motívum ebben az előadásban, ebben a szövegben, ami miatt úgy érezted, hogy ezt neked színpadra kell állítani?
0: Az, hogy azt érzem, vagy azt gondolom az igazsággal, az igazságérzettel kapcsolatban, hogy annak nem csak a materiális síkon megjelenő, tehát hogy az igazságérzet az nem csak a materiális síkon érzékelhető, hanem valahogy az ember egyéniségével, vagy az ember személyével sokkal szorosabban összefüggő entitás lévén, hogy az igazságérzetünkön keresztül a világhoz és az önmagunkhoz való viszonyunk is megtestesül, és emiatt tartott egy olyan univerzális módon, a darab képes olyan univerzális módon beszélni erről a problémáról, ahol az igazságérzet nem csak az adókapokban, nem csak a birtoklásban jelenik meg, nem csak hétköznapi cselekedetekben jelenik meg, mint problematika, hanem az ember egyénével való mélyebb összefüggésben is.
1: A Kulhász a második rendezésed Szatmár Németiben. Milyen az együttműködés a társulattal?
0: Igen, hát én nagyon szeretek, most már azt mondhatom, hogy itthon dolgozni, ugyanis a Kulhász bemutatója után nagyjából egy fél évvel a társulat igazgatója Besenyei Gedő István felajánlott egy házi rendezői posztot, úgyhogy én ezt nagy örömmel elfogadtam, köszönve a belém fektetett bizalmat, tehát azt is mondhatom, hogy így az anyaszínházammal most már, hogy akkor is jó volt a viszony a társulattal, és azóta azt hiszem, hogy ez a viszony csak mélyült.
1: Szentendrére hogyan készültök? Mennyiben mások a színpadi adottságok, mint
0: hát ugye teljesen ez a Szatmár Németh Északi Színháznak a stúdiójában játsszuk ezt az előadást, még nagyon intim kis tér, épít is az előadás erre az intimitásra, és ugye Szentendrén egy szabadtéri emelt színpadon fogjuk játszani, több méterre az első sortól kezdődik a játéktér, hát majd a helyszínen kell adaptáljuk az előadást, de ez természetes akkor, amikor egy előadás kimozdul a saját teréből, hogy bizony-bizony adaptálást végre kell hajtani. Számomra annyiban egyel különlegesebb ez a szentendrei kiszállás, hogy én Szentendrén nőttem fel, és ilyen értelemben nagyon örülök annak, hogy valamit úgymond haza tudok vinni az alma máterbe, vagy a gyermekkornak a helyszínére. Úgyhogy nekem ez egy külön öröm, hogy ez az előadás, ami egyébként is nagyon kedves számomra, ez eljut Szentendrére.
1: Otthonról hazamész.
0: Pontosan.
1: Varázslatos előadást kívánok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Bélai Marcell, rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pálfi Dóra, koreai kulturális szóvivő. Szervusz Dóra, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Korea fényei, Csindzsú sejemlápásai címmel látható egy különleges tárlat szeptember 4-ig a koreai kulturális központban. Ugye Csindzsú neve el is hangzik a kiállítás címében, ez egy dél-koreai város, ahol a fénynek története van. Mesélj erről egy kicsit, hogy mit lehet tudni erről a különleges helyről.
1: Ezek a lámpások azért különlegesek, mert egyszerre őrzik a hagyományt és képviselik a koreai kortárs művészetet, és mindegyik csindzsúi sejemből készült, amely finom anyagának köszönhetően egészen különleges módon engedi át és szórja a fényt. Nos, Csindzsú egy igazi hagyományőrző város, ami Koreában is a sejemkészítésről híres. És ezeket a sejmeket, amiket ott készítenek, ezeket egy nagyon különleges anyagnak tartják, hiszen azzal, hogy ilyen sejtelmesen engedik át a fényt, gyönyörű szép, nem csak a ruhákat és különféle kiegészítőket lehet belőle készíteni, hanem ezeket a különleges sejemlámpásokat is.
0: És hogyan készülnek ezek a sejemlámpások?
1: Ugye a klasszikusan sejemhernyó tenyésztés az első lépése Csindzsúban is ezeknek a sejmeknek az elkészítésének, majd feldolgozzák a gugókat, vonalat készítenek, és festik őket. Abban egy picit mások, hogy a hagyományos természetes növényi festékeket használnak hozzá, és ezek nagyon különlegesen veszik fel ezt a festéket, és ettől kapják meg egyébként ezeket a rendkívül élénk, mégis jó fényel terjesztő hatásukat.
0: Mennyi idő alatt készülnek el?
1: Azért ez egy hosszú folyamat. Nyilván már modernizálták ennek a folyamatnak egy részét, de egy-egy ilyen lámpás elkészítése akár több hetet is igénybe vehet. Ugye nyilván az anyagtól egészen mire már egy lámpás készül belőlük.
0: A kiállításon hogyan válogattátok össze a sejemlámpásokat?
1: Ez egy utazó kiállítás, és Európában a második állomás a Budapest, és maga a COFIS Traveling Korean Arts nemzetközi program, és annak a csapata állította össze. A cél az volt, hogy megelevenítsük magát a Csindzsúi Fényfesztivált, amiről mondhatjuk, hogy Korea egyik legismertebb hagyományőrző fesztiválja, és ezt a hangulatot szerettük volna bemutatni ezen a tárlaton.
0: Ma is készülnek sejemlámpások Csindzsúban?
1: Igen, ma is készülnek ilyen lámpások, és maga az eredete ezeknek a lámpások készítésének egészen 1592-ig, az Inzini háborúig nyúlik vissza, amikor a Namfolyón lebegő lámpásokat katonai jelzésekre használtak, illetve a város falain kívül élő családtagokkal való kapcsolattartás. A háborút követően egyébként ezek a lámpások új jelentést kaptak. Most az emlékezés, a remény és a béke szimbólumaivá váltak, ma pedig minden év októberében több 10 000 fény világítja be Csindzsú utcait és a Namfolyót, és ezt a hangulatot hoztuk el most Budapestre ezzel a kiállítással.
0: Több mint 100 éve készülnek Csindzsúban kivételes minőségű sejmek. Hogyan változott a technológia?
1: Természetesen ugyanúgy, mint más folyamatnál, itt is sokkal modernebben készülnek már ezek a lámpások. A modern technológiát ötvözik egyébként a hagyományos kézműves technikákkal, tehát ezek sem vesztek el, és ez a csodálatos, nem csak ebben a tárlatban, de egyébként a koreai kultúrában is, hogy a hagyományokat és a modernitás ötvözik egy helyen.
0: Mit ad a látogatónak ez a kiállítás, Dóra?
1: Ezek a lámpások és maga a kiállítás azért különleges, mert ugye egyszerre őrzik a hagyományt és képviselik a koreai kortárs művészetet, és több mint 1400 sejemlámpásból áll ez az installáció, ami nem csupán látványos, hanem egy történetet is elmesél. Megmutatja, hogyan válhat egy több évszázados hagyomány a kortárs dizájn és a művészet részévé. A fény, a sejem és a kézműves hagyomány együtt egy olyan élményt teremtenek, amivel egyszerre esztétikusan és kulturálisan is rendkívül gazdag, így amikor ellátogatnak hozzánk és megnézik ezt a tárlatot, akkor láthatják és megismerhetik magának Csindzsúnak a hagyományát, a selyem útját, megnézhetik ezeket a lámpásokat, és egyébként egy egészen modern 360 fokos kamerát is elhelyeztünk a kiállító térben, ahol pedig olyan fotókat készíthetnek, amit akár a social médiában is nagyon látványos elemként fel tudnak majd tölteni.
0: Csindzsú kulturális öröksége tehát szeptember 4-éig látogatható a Koreai Kulturális Központban. Nagyon köszönöm a beszélgetést, Dóra, kívánom, hogy minél többen nézzék meg a kiállítást.
1: Mi köszönjük a lehetőséget, és várjuk szeretettel a látogatókat. Köszönjük szépen!
0: Pálfi Dóra, koreai kulturális szóvivő volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kossuth Lajos téri hivatalos állami ünnepségek csütörtök reggel a Magyar Szent Istvánrend ünnepélyes felvonásával és a honvéd tisztjelöltek látványos tisztavatásával kezdődnek. Az ünnepség után az Országház épülete előzetes regisztráció nélkül is nyitva áll a nagy közönség előtt. A látogatók a fenséges kupolacsarnokban testközelből is megtekinthetik a nemzet legféltettebb berekéjét, a Szent Koronát. Az esti fényshow és a drónbemutató lezárása után a tér egy hatalmas köztéri diszkóvá és utcabállá alakul át. Magyar Ízek utcája a Kárpát-medence leggazdagabb gasztrokulturális forgatagával várja a látogatókat a Várkert bazárnál és a Várkert rakparton. Az idei fesztivál fókuszában a pergelt és gulyásos húsok, valamint a tradicionális magyar pörköltek állnak, bemutatva a hazai főzési kultúra ezen szegmensét. A rendezvényen debütál és kóstolható meg először a nagy közönség számára a 2026-os év győztese, a Bíbor Fehér nevű Magyarország tortája, illetve a cukormentes kategória nyertese, a szilvás, diós, szilvafácska. A látogatók a híres desszertek mellett megízlelhetik az ünnepi Szent István napi új kenyeret is, amelyet hagyományos módon szelnek majd fel a helyszínen. A gasztronómiai élményeket, kézműves termékek vására, családi és gyermekprogramok, illetve hangulatos élőzenei fellépések teszik teljessé a Dunaparton. Csütörtöktől vasárnapig 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét, melynek ezúttal is a Budai Vár polgárvárosa ad otthont. A Kárpát-medence egyik legnagyobb kézműves fesztiválján nem csak a látogatók közel 100 látványműhelyben testközelből is megismerhetik a régi mesterségeket. A programban a bőrművességtől a fazekasságon és kovácsmesterségen át a nemezelés, a szövés, a hímzés, a gyöngyfűzés és a tojásdíszítés is helyet kap. A 4 nap alatt számtalan színpadi produkció is várja a közönséget, ismert előadókkal és új fellépőkkel. A mesterségek ünnepe így egyszerre kínál vásári hangulatot, kulturális élményeket és betekintést a Kárpát-medence gazdag kézműves hagyományaiba. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A Szegedi Kortárs Balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeles, de napos meleg idő lesz. Építik a víz alatti gátat Paksnál. Térképre tették az elmúlt 5 év államilag támogatott civil szervezeteit. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza, választókerületekre lebontva. Az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett buszvezetőjének letartóztatásáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az EGRI Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Mészáros Tibor lesz a Soproni Petőfi Színház átmeneti igazgatója, jelentette be a város polgármestere. A szakember a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti vezetője volt. Korábban kiszivárgott, hogy az önkormányzat Fülöp Pétert nevezné ki, aki volt a kaposvári Csiky Gergely Színház vezetője, valamint az Orbán kormány közművelődési helyettes államtitkára, és Vinyánszky Attila mellett operatív igazgató a Nemzetiben. A társulat ellenállását fejezte ki a kinevezése ellen. Gázolt a vonat Dunakeszinél. A helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szobvas útvonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk, az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek majd.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban a Váci út külső szakaszán kifelé a kettes főúti csomópontnál, tehát a külső sáv újra járható, viszont a Szent Gellért rakparton délfelé a Szabadsághíd előtt a közúti forgalmat továbbra is a villamospályára terelik veszélyelhárítás miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál, és tart a helyszínelés a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál. Csak arra szólva járható a Hegyalja út a Döbrentei tér előtt, és a folytatásban az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal is. A Rákóczi úton mindkét irányban zsúfoltak a sávok a Blahalújza térig, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út továbbra is telített az Erzsébet tér előtt, ahogyan a Károly körút is az Asztória irányában. A Krisztina körúton is akadozik az előrejutás a déli pályaudvartól a Vérmező útig. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé a jobbra kanyarodó sáv továbbra sem járható, kifelé pedig csak a belső sávban tudnak közlekedni, mert tart a gázvezeték javítása. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! A közlekedésbiztonság múltja, jelene és jövője egy kiállításon, melynek címe Öveket becsatolni. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum időszaki kiállításáról van szó, amely az északi járműjavító hatalmas csarnokaiban várja a közönséget. Erről lesz szó a folytatásban Becsei Attilával, a kiállítás kurátorával.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez az Intermezzo öveket becsatolni címmel a közlekedésbiztonság múltja, jelene és jövője látható egy kiállításon. A vonalban Becsei Attila, a kiállítás kurátora.

0: velünknek egy nagy problémája, hiszen még mindig nagyjából azért 500 halálos áldozata van még évente ezeknek a közúti baleseteknek, és természetesen a kiállítás nem csak a közúti balesetekről szól, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos edukatív üzenete van egy ilyen kiállításnak, hiszen hogyha elmondjuk az okokat, az okozatokat, mesélünk a balesetekről, és aztán pedig rávilágítunk arra, hogy milyen technológiákkal, milyen szabályzással lehetne elkerülni a baleseteket, és hogyha ezt témává tesszük, akkor hiszünk benne, hogy célt érhetünk el abban hosszú távon, hogy ezek a számok egy kicsit csökkenjenek, vagy olyan szabályozások szülessenek, olyan társadalmi diskurzus induljon el, aminek az a vége, hogy ha nem is nulla, hiszen az a cél, a Vision Zero, de mégiscsak csökkenjen ezeknek a baleseteknek a szám.
1: Már a cím is erre utal, a biztonságra, ugye öveket becsatolni. Attila, hogyan változott az emberek gondolkodása a biztonságos közlekedésről az elmúlt több mint 100 évben?
0: Ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, hogy milyen a társadalomnak a hozzáállása egy adott kérdéshez, hiszen amikor megjelenik a járművek gépesítése, tehát amikor már nem csak lóvontott a járművekről beszélünk, hanem megjelennek a gőzmozdonyok, gőzhajók, majd aztán később a benzinüzemű autók, személyautók, akkor hirtelen felgyorsul a világ. Ez egy olyan sebességgel találkoznak a járókelők, amit addig nem tapasztaltak meg, és hát az is nagyon érdekes, hogy az első automobilok idejében, az első automobilok elterjedésekor még egyáltalán nem szabályozták a közlekedést, tehát csak szép fokozatosan jelent meg, ahogyan a vezetők képzése is, és hogyha balesetet okozott valaki az automobiljával, az egészen más megítélés alá esett, mint mondjuk napjainkban.
1: Akkor a sebesség fokozódásával lett egyre nagyobb jelentősége a biztonságnak?
0: Ez pontosan így van. Technológiailag nagyobbat tudott ugrani az emberiség, mint ahogyan tudott ehhez alkalmazkodni. Tehát olyan szabályokat, olyan szabályzást kellett megvalósítani, és erre nagyon jó példa egyébként a vasút, amik kizárták az emberi tényezőből adódó baleseteket, és ez egy érdekes aspektus egyébként a kiállításnak, hogy vannak ezek a zárt rendszerek, mint például a légiközlekedés, vagy a vasút, ahol minimalizálva van az emberi tényező, hogy ott mennyire hatékony a baleset megelőzés, és mindezek ellenére ugye még így is vannak balesetek például a vasúti átjáróknál, holott mindenki tudja, hogy meg kellene állni a sorompónál.
1: És akkor miért nem állnak meg?
0: Hát igen, nagyon jó kérdés, és tényleg elképesztő szomorú az, hogy még mindig a legutóbbi évben, azt hiszem 19 halálos kimenetű baleset volt vasúti átjárónál, ott teljesen egyértelmű a jelzés, hogy nem szabad átmenni. De azt hiszük, hogyha ezeket az üzeneteket egy kicsit súlykoljuk, és ebben a formában, amilyen ez a kiállítás, kicsit játékosan, interaktívan tálaljuk, akkor talán maradandó. Ahogy akár az az üzenet is, hogy az öveket bizony be kell csatolni.
1: Mennyire kellett nektek lavírozni egy kicsit, mondjuk a rettenetes példa, a megijesztés, a riogatás, de hát közben mindez ugye stabil alapokon nyugszik, tehát tényeken alapul, illetve az interaktív ismeretadás között.
0: Hát igen, ez valóban egy nehéz feladat volt, hiszen hogyha azt az erős üzenetet akarjuk átadni, hogy kösse be az ember az autójába a biztonsági övet, különben nagyon csúnya balesetek következnek be, akkor törvényszerűen azért is csak hatni kell a látogatókra, akár erőteljesen is. Viszont tudjuk azt, hogy a múzeumunknak a látogató közönsége, azért az főleg a családosok, nagyon sok kisgyerek jön hozzánk, ugye az emblematikus járművek miatt is. Tehát úgy kellett megfogalmaznunk ezeket a baleseteket, hogy a lehető legkevésbé legyen az felkavaró, de azért mégiscsak tényszerű legyen, és inkább arra világítunk rá, hogy hogyan előzhető meg egy baleset, milyen eszközökkel és milyen szabályokkal. Inkább ezen van a fókusz, és nem pedig azon, hogy hány ember is milyen szörnyűséges módon veszítette el az életét.
1: Köszönöm, Attila, jövünk vissza. Vendégem Becsei Attila, az Öveket becsatolni című kiállítás kurátora itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, az Öveket becsatolni című kiállításról beszélgetünk, amely az északi járműjavító óriási csarnokaiban várja a látogatókat. A vonalban Becsei Attila, a kiállítás kurátora. Attila, milyen járművek mutatkoznak be a kiállítás kapcsán?
1: Nagyon sokféle és különleges járművünk van a kiállításnak a különböző szekcióit, témáját elmesélve. Természetesen vannak olyan nagy járműveink, nagy mozdonyaink, akár a 424-es gőzmozdony, vagy a 109-es, vagy a 242-es koporsónak betétett mozdony, amelyet már láthattak korábban a látogatóink. Ezeket azonban a abszolút új mondani valóval láttuk el, de ilyen akár az Antonov 2-es repülő is, ami az egykori Városszigeti Múzeum épületének tetején volt látható. Ez szintén újra része a kiállításunknak, de ezek mellett számos olyan újdonság van, mint például a Z115-ös páncélozott személyautó, vagy egy F3-as versenyautó, vagy egy BMW fedett motor, és most, hogyha nagyon elkezdem sorolni, akkor lehet, hogy a végére se érek. Nagyon sok különleges járművünk van. Még amit talán fontos megemlíteni, hogy a század elejéről ezek a legkorábbi automobilok, mint például egy Peugeot Livraison, ami az első oktatójármű volt az országban. Tehát ettől a korai időszaktól egészen az önvezető autókig bemutatunk különleges járműveket.
0: Mi a tapasztalatotok, amikor a családok ellátogatnak hozzátok? A gyerekek azonnal megrohamozzák a különböző járműveket, nem?
1: Ez fontosan így van. Azokra a járművekre, ahova csak egy picit is föl lehet menni, vagy nagyon, azokra rávetik magukat rögtön a gyerekek, és ez érthető, hiszen, hogyha belegondol az ember, nem túl gyakori az, hogy beülhet egy Antonovnak a pilóta fülkéjébe, vagy egy 424-esnek a vezető állásába. Az utóbbinál egyébként külön érdekesség, vagy egy nagyon fontos dolog, hogy a vasúti baleseteknél ugye azért az jó látni, jó megtapasztalni, hogy mennyire keveset lát ki például a mozdonyi vezető azokon a kicsi ablakokon, ugye, amiket ráadásul a füst is takar, meg a hatalmas zaj, és akkor nem beszélünk arról is, hogy ugye beszélünk a kiállításban arról, hogy ugye a fizikai törvényszerűségek, hogy mennyire lehetetlen rövid fék távon megállni egy ilyen gőzmozdonynak, ami sok felelvényt húz. Tehát azt hiszem, hogy amikor felmennek a járművünkbe a gyerekek, vagy bármelyik látogató, akkor azon túl, hogy ez egy jó élmény, azt gondolom, hogy egy eléggé erős tapasztalat is lesz ebben a baleset témában.
0: Aha. A kiállítás betekintést enged nagyhatalmi vezetők különleges járműveinek a biztonsági megoldásaiba is. Ez hogyan történik?
1: Itt a kiállításban alapvetően az átlag embereknek a közlekedési eszközeiről és a biztonságáról beszélünk, azonban teszünk egy kitérőt, és bemutatunk egy Turán szalonkocsit is, ami például a VIP közlekedés, hogy mondjuk, ennek egy nagyon jó vasúti példája, de emellett közútról a Z115-ösünk, ami egy szovjet orientációjú, magas biztonságú autó, illetve egy Maybach Zeppelint is, ami pedig ez a német orientáció itt a két világháború között. Mind a két jármű jól rávilágít arra, hogy azért a korszak technológiájához mérten igen magas biztonságot tudott nyújtani, ez a nagyon vastag karosszéria, meg az elképesztő nagy lóerők. Most az Z115-ösnél ez kiegészül a golyóálló üveggel is akár. Kicsit a James Bond filmek világát idézi ez a dolog, tehát egy abszolút egzotikus kitekintés, és tehát természetesen az itt használt technológiák azért később visszaköszönnek a civil autózásban is.
0: De a tárlat egyik érdekessége Törlei József közlekedési balesetének története.
1: A kiállításban több olyan úgynevezett sztori panelünk van, ahol egy olyan történetet mutatunk be, ami az adott közlekedési eszközhöz és korszakhoz szorosan kapcsolódik. És hát ilyen az a Törleinek az ország első autóbalesete, amit sikerült összehoznia. Azt tudni kell, hogy nagyjából 20-szal robogott ez a közlekedési eszköz, amin éppen ő ült, és egy utcaseprőt elsodort, aki az a korabeli újságoknak a tanúsága szerint azt mondatkozta, hogy nem számított rá, hogy ilyen gyorsan közlekedhet bármi, és hát viszonylag könnyen gyógyuló sérüléseket szerzett, azonban jó rávilágít az arra, hogy akkoriban a balesetet a közvélemény elég könnyen a gyalogos nyakába varta, holott azért abszolút a Törleié volt a felelősség, viszont elég hamar tisztára mosták az ő nevét. Tulajdonképpen ebben az esetben a legérdekesebb az, hogy hogyan változik egy-egy balesetnek a megítélése, hogy van-e áldozathibáztatás, úgymond. Tehát még a mai napig, hogyha a gyalogos terítik, akkor azért rögtön megkérdezik, hogy na de hol járt, miért járt úgy, ahogy, és nem, a, nem és hogyha pedig az autósra terelődik a szó, akkor általában azt szoktuk kiemelni, hogyha ittosan vezet, vagy hogyha bármilyen szerhatása alatt van. Holott itt azért nagyon alapvető morális kérdések is vannak.
0: Mire világít rá például Törlei József közlekedési balesete?
1: Hát arra, hogy vannak ilyenek a birtokámon egy olyan jármű, ami száguldásra képes, elegáns, szép, kényelmes, az bizony nagy felelősséggel is jár. És nyilvánvalóan ez szerencsére fejlődött a hozzáállása a társadalomnak itt a közlekedési balesetekhez, de hogy bizony el kellett jutni oda, hogy ezt szabályozni kell, korlátozni kell, akár különböző bírságokkal, büntetésekkel, de hát azért jobb, hogyha ezt megelőzzük, és akkor csak táblákkal ezt a sebességet, ezt korlátozzuk valamennyire, illetve azt a témát is behozva itt, hogy hogyan lehet és hogyan kellene különíteni mondjuk a gyalogosoknak és az autósoknak az életterét, úgymond.
0: Köszönöm szépen, Attila. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban. Az Öveket becsatolni című kiállításról van szó Becsei Attila kurátorral.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban a Váci út külső szakaszán kifelé a kettes főúti csomópontnál, tehát a külső sáv újra járható, viszont a Szentgellért rakparton délfelé a Szabadsághíd előtt a közúti forgalmat továbbra is a villamospályára terelik veszélyelhárítás miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál, és tart a helyszínelés a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál. Csak arra szólva járható a Hegyalja út a Döbrentei tér előtt, és a folytatásban az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal is. A Rákóczi úton mindkét irányban zsúfoltak a sávok a Blahalujza térig, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út továbbra is telített az Erzsébet tér előtt, ahogyan a Károly körút is az Asztória irányában. A Krisztina körúton is akadozik az előrejutás a déli pályaudvartól a Vérmező útig. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé a jobbra kanyarodó sáv továbbra sem járható, kifelé pedig csak a belső sávban tudnak közlekedni, mert tart a gázvezeték javítása. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, az Öveket becsatolni című kiállításról. Beszélgetek Becsei Attilával, a kurátorral. Attila, az előbb Törlei József balesetéről volt szó, de vajon milyen egyéb nagy biztonságot érintő, esetleg más nyárművön keresztül bemutató baleset mutatkozik be a kiállításon?
1: Tulajdonképpen földön, vízen, levegőben körüljárjuk itt a közlekedés biztonság kérdését, és mégiscsak a legmaradandóbb, idézőjelben mondom, népszerűbb balesetek azért még csak a hajókhoz, repülőkhöz köthetők, hiszen itt ritkán fordul elő baleset, de az annál látványosabb és annál komolyabb, szigorúbb intézkedéseket von maga után. Repülőgép balesetekből az egyik eléggé, hogy mondjam, látványos példánk az az 1961-ben történt baleset, ami a malév városnéző gépéhez köthető. Ez jó példája annak, hogy tulajdonképpen a repülés az abszolút torony magasan a legbiztonságosabb közlekedési eszközünk. Mégis, hogyha ez a rendszer nem annyira zárt, tehát hogyha nagyobb hatással van az adott személynek, az adott pilótának, például itt ebben a 60-as éveknek a sétarepülésében, akkor bizony el tudnak fordulni nagyon súlyos katasztrófák, mert tulajdonképpen ez egy negyedórás város nézősétának indult. A pilóta azonban az utasok szórakoztatására nagyon vad manőverekbe kezdett, és tulajdonképpen többen is utaztak a gépen a megengedettnél. Ő náluk se volt azaz mindenképpen becsatolva. Tehát egy sokszoros emberi mulasztás okozott egy olyan balesetet, hogy lakóházakra zuhant rá a gép, és tulajdonképpen mindenki életét vesztette, aki a gépen volt, ráadásul még ahová a gép lezuhant, ott is sajnos további tragédiákat okozott, és hát erről az esetről, ugye a korabeli sajtó azért nem túlságosan bőven emlékezett meg, de a kiállításunkban erről is lehet azért olvasni többet, és fotót is lehet erről látni. Természetesen ott van mellett az Antonov 2-es gépünk, ami szintén alkalmas a repülésre, amivel nem azt akarjuk érzékeltetni, hogy az ilyen gépekkel ez történik, hanem azt, hogy későbbiekben már számos olyan szabályt, rendelkezést hoztak, amivel elkerülhető az, hogy egy pilótának a könnyelműsége ilyen súlyos balesetet okozzon.
0: Ez az általad említett baleset hogyan lett volna megelőzhető? Ez pusztán a pilótán múlt?
1: Azt gondolom, hogy későbbiekben, mert azért a technológia az jobban leszabályozza a pilótát, hogyha kommunikáció szorosabb, akár a pilóta és az irányító központ között, akkor ez talán elkerülhető lett volna. Mert a repülőnek a műszaki állapota az megfelelő volt, csak a technológia még nem tartott ott, hogy ennyire leszabályozza a pilótát.
0: A kiállításon megismerhetjük a Magyar Királyi Posta egykori autós iskoláinak a világát is. Itt milyen képzés zajlott?
1: Erről a nagyon részletes, pontos tudásunk nincsen, hogy mennyire alapos képzést nyújthattak ekkoriban. Az viszont biztos, hogy a Magyar Királyi Posta akkoriban abszolút a modernitás csúcsát képviselte, és rendelkezett már elektromos triciklikkel is például, és olyan modern járművekkel, amelyek abszolút újnak számítottak a korszakban, és mivel hogy olyan nagy volt a jármű flottája, kézenfekvő volt, hogy oktassa is a dolgozóit, illetve másokat is, és erre különítsenek el egy külön járművet, és hát ez bizonyíthatóan az első olyan jármű volt az országban, amit már használtak autós oktatásra is. Na most, hogyha a kiállításba eljönnek és megnézik, akkor ugye nem látnak itt dupla karokat, illetve irányító eszközöket a járművön, de hát ezek annyira kezdetleges járművek voltak, hogyha az első pillantásra úgy tűnik inkább ezek bérkocsik vagy szekerek, semmint automobilok.
0: A kiállításon mennyire helyeztétek a hangsúlyt a különböző biztonsági elemek fejlesztésére?
1: Ez abszolút egy visszatérő elem, és eléggé hangsúlyos. Egyrészt azokat a szabályozó rendszereket vizsgáljuk, amik például a vasútnál voltak és vannak szolgálatban, tehát hogy hogyan lesz a manuális szerkezetekből, aztán elektromos, és aztán hogyan lesz minden digitalizálva. Tehát van egyrészt egy ilyen fejlődési, másrészt pedig akár a személyautók gyártásánál is bemutatjuk azt, hogy ami kezdetben csak az erős karosszériában bíztak, meg a nagy tömegben, később már megjelentek a gyűrődő karosszériák, és hát bemutatjuk például azt az első Volvo típust, amelynek már kötelezően volt a 3 pontos biztonsági öv.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Becsei Attilával, az Öveket becsatolni című kiállítás kurátorával.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Becsei Attila, az Öveket becsatolni című kiállítás kurátora, a közlekedés biztonság múltja, jelene és jövője megjelenik a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításán. A helyszín az északi járműjavító óriási csarnoka. Attila, a kiállítás, ha jól tudom, szerdától vasárnapig látogatható.
1: Pontosan szerdától vasárnapig 10 és 17 óra között nagyon nagy szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Térjünk vissza egy kicsit a kiállítás tematikájához, hogy az új kressz az hogyan igazodik, hogyan tud azonnal választ adni a megváltozott társadalmi kérdésekre, akár a rollerek egyre jelentősebb számú használatára.
1: Így van, pontosan a kiállításunk utolsó szekciója az éppen az új kressz fontos kérdéseit taglalja, mert hiszen tulajdonképpen eltelt most már azért 50 év, és rengeteg változás érte a közlekedésünket, amelyekre még nem reagált a mostani kressz, tehát nincs benne szó semmiféle elektromos rollerről, vagy önvezető autóról, meg aztán végképp. Ellenben kézikocsi még mindig van benne, hol ott ilyet már egy jó ideje nem lát senki az utakon. És itt a kressz témájánál az nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy az azért mindenképp egy nehézség az új kressz megalkotásánál, hogy elképesztően sok az ellentétes érdek, mert hiszen mondjuk a gyalogosnak, meg az autósnak abszolút ellentétesek az érdekei, az egyik haladni szeretne a lehető leggyorsabban, a másik meg minél biztonságosabban szeretne haladni autók nélkül. Ez egy komoly várostervezési kérdésre is rávilágít, illetve arra is, hogy hogyan lehet elkerülni a baleseteket, tehát adott ez a technológia a szabályzás, de tulajdonképpen a várostervezés is, mert hogyha nincs hol menni, akkor ugye nem találkozik a járókelő az autóssal. Persze mindezt úgy kell tenni, hogy aztán végül mindenki jól járjon, de ez egy bonyolult, de nagyon szép és fontos kérdéskör. Visszatérve az elektromos rollerekre, nagyon sok baleset fűződik hozzájuk sajnos, hiszen nincsen megfelelően szabályozva, korlátozva, hogy mit és hogyan szabad ezekkel csinálni, és abszolút azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen, ha megfelelő teret biztosítunk ennek, és pontosan le van írva az, hogy hogyan és milyen körülmények, keretek között lehet ezeket használni, akkor radikálisan csökkenni tudnak ezeknek a baleseteknek a száma.
0: A mesterséges intelligencia milyen szerepet kap majd a jövő közlekedésében?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen amíg nálunk ez abszolút a jövőbe tartozik, addig mondjuk az USA-ban és Kínában már vannak olyan területek, ahol ilyen kísérleti jelleggel, de már egészen régóta alkalmaznak önvezető autókat, így a civil forgalomban is. Nálunk ez még nem jött el, viszont éveken belül megérkezhet, de azért Európában már van rá példa, és nagyon sok komoly kérdés felvet, a praktikus és morális kérdéseket egyaránt, hiszen ha balesetezik egy önvezető autó, akkor vajon ki a felelős, a jármű sofőrje, vagy a jármű gyártója, és még sorolhatnám, hogy mennyi kérdés fűződik ez, ami abszolút nincs még rendezve jelenleg, de szerencsére úgy látszik, hogy még némi időnk van erre.
0: Most elsősorban a járművekről beszélgettünk, de a múzeum gazdag gyűjteményének darabjaiban történetek, dokumentumok, interaktív elemek is segítik a felfedezést.
1: Így van, tehát önmagában egy nagy jármű az nagyon szép és szórakoztató akár, de hogyha nem kap kellő kontextust, akkor nem sikerült átadni az üzenetünket, ezért számos olyan nagyon hatásos fotónk van balesetekről is akár, mondjuk egy Balaton, a Balaton jegében, pontosan egy olyan trabantot is mutatunk, ami alatt beszakadt a Balaton jegeben. Ezek nagyon jó fotó témák, és ez mondjuk kevésbé felkavaró is, tehát olyat nem is mutatunk a kérdésben. Tehát számos olyan fotónk van, illetve archív felvétel is, hanganyagok, amik mindig segítik a megértést, de modernitások is természetesen vannak, hiszen azért olyan szimulátorokat lehet nálunk kipróbálni, olyan érintőképernyős játékokkal játszhatnak a gyerekek, vagy akár a felnőttek tesztelik a kesztudásukat, amik azért viszonylag ritkán tapasztalhatóak különböző kiállításokban, és ezeket elég nagy szeretettel használják a látogatóink.
0: Milyen kísérőprogramokkal készültetek?
1: A kiállításnak vannak az állandó kísérő programjai, múzeumpedagógiai foglalkozások, illetve alkalmi jelleggel kitelepülnek különböző partnereink, akár a vasút, akár a nosztalgia járatok, vagy a nosztalgia gyűjtemények oldaláról, és hát ugye az se véletlen, hogy a megnyitó az volt a múzeumok éjszakájához, tehát az volt az első igazán nagy eseménysorozat, amire sikerült rákapcsolódnunk, és hát igen népszerű a kiállítás, és nagyon bízunk benne, hogy bár sajnos október végén ugye ez a kiállítás be fog zárni, ez az időszaki kiállítás, de hogy addig még a lehető legtöbben meg tudják tekinteni ezt a tálatot.
0: Na de hol van az még október 31-e, beláthatatlan egyelőre? Viszont érdekesség még az is, hogy a Magyar Közlekedési Múzeum új otthona lesz az északi járműjavító. Tehát a látogató egy olyan helyre megy el, amely a későbbiek során a múzeum helyszíne lesz majd.
1: Így van, ezek a terveink és a reményeink. Nagyon bízunk benne, hogy ezek meg tudnak valósulni, mert ez egy elképesztően nagy, modern és európai szintű, színvonalú, egyedülálló létesítmény lesz, hogyha minden úgy tud megvalósulni, ahogy a terveken szerepel, és akkor egy nagyon fontos kulturális központja lesz az egész térségnek.
0: Öveket becsatolni a múlt tanulságai és a jövő utazásai egy helyszínen, ugye? Ez a tárlat, ha jól értem, akkor nem csak bemutat, hanem gondolkodásra is ösztönöz, hogy mit tehetünk a biztonságos közlekedésért.
1: Igen, mert tulajdonképpen mindannyian ismerjük a szabályokat, mindannyian ismerjük a tiltó és szabad jelzéseket, és aztán mégis megtörténnek a balesetek, mégis elhangzik az, hogy mérnek, és csak azután taposunk a fékbe. De hogyha mindenki egy picit komolyabban venni, és azzal a felelősséget tartaná be a szabályokat, hogy az nem csak a saját, hanem mások életét is megmentheti, akkor azt hiszem, hogy abból mindannyian tudnánk profitálni.
0: Nagyon köszönöm, Attila, kívánom, hogy sokan nézzenek el hozzátok. Becsei Attila, a kiállítás kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan építik a víz alatti gátat Paksnál. Új magyar filmekkel is készülnek a Cinefest szervezői. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Szerdáig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszsofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsékokat húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a Honvédség légiereinek különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között pedig a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel és bemutatókkal, valamint interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Fesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét, és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt zárták le a budai alsórakpartot a Petőfi híd és a Margit híd között, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Buda felé a külső sáv nem járható és a híd járdáit szintén lezárták, míg a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot is lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Az érintett BKK járatok a korlátozások miatt módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, tehát továbbra is csak a két külső sávban tudnak sávelhúzással közlekedni, ezért a Reméz utcától jelentős torlódást tapasztalhatnak. Baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi útnál és a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Augusztus 18-a van, Ilona napja, de többen is ünnepelnek ma, például Lenke, Rajnald és Ronald nevű hallgatóink. Gratulálunk mindenkinek! A folytatásban pedig az Intermezzo-ban Haydn 93. D-dur szimfónia 3. tétele következik a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Ígértem, hogy felhívom telefonon Szentpéteri Csillát, lesz neki is koncertje, időben vagyunk még, de nem árt, ha felhívjuk a hallgatók figyelmét, a művésznő a vonalban. Szia!
2: Sziasztok, mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és kellemes rádiózást!
1: Úgy értesültem, hogy szeptember elején lesz koncerted, és valami olyasmit mondtál, amikor ezt említetted, hogy te marhára nem akarod a nyarat abba hagyni, szóval hogy jön ez össze, miért akkor, mi lesz, mesélj egy kicsit.
2: Igen, hát nem fogok búcsúzni a nyártól, és a zenésztársak se szeretnének, éppen ezért Temperamento címmel, ami szerintem magába foglalja, hogy milyen hangulatra számíthat a nagy közönség. Mi szeretnénk a nyarat folytatni, de hogyha a naptárt megnézzük, és valóban már vége van a nyárnak naptárilag, akkor pedig egy nagyon dinamikus, temperamentumos, latinos ősszel induljunk el. Velem lesznek a zenésztársaim is, ugye a Szentpéteri Csilla & Band, ott lesz Elek Pisti ízes szaxofon szólókkal, Szakás Zsozi József, ő szintén nagyon-nagyon dinamikus, latinos és blúzos gitárszanddal, velünk lesz Hás Viktor basszusgitáron, Kovács Norbi adja a jó kis ritmusokat, valamint Szibere Józsi pedig hát ugye a

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a Nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskün. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskün egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy

0: közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A piron tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Szeles, de napos, meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedett buszsofőrjét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette. Vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, a fenékküszöb építésével párhuzamosan folyamatosan készülnek a következő napokra is. Elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, amelyekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a folyamatosan süllyesztett bárkákat. A bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Még 7 sérültet ápolnak a Miskolci Megyei Kórházban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, közölte az intézmény. Közülük 2 műtét után súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban vannak. 2 ember már hazautazhatott rokonaival Lengyelországba. A páciensek ellátása mellett a hozzátartozóknak lengyel tolmácsot is biztosítanak. Közben a bíróság 1 hónapra letartóztatta a buszsofőrjét. Az eddigi vizsgálat szerint feltehetően elaludt a volánnál, ez okozta a vasárnap hajnali súlyos balesetet. A járműben 59-en voltak, 12-en meghaltak. Minden túlélő megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Napos felhős idő lesz, hajnalban még többfelé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szélesség élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a magyar dolgozók pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli városrészek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyoskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű ponton hídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszintemelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ézek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Albrecht Dürernek, a német reneszánsz művészet legnagyobb alakjának családja Magyarországról származott. Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, aranyműves, a Gyula melletti ajtósról vándorolt ki Nürnbergbe, s származásukat családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a német Tür ajtó szóból származik, és német formája a magyar ajtósi családnévnek. Dürer halálának 1928. évi 400 éves jubileuma a művész magyarországi származását is újra előtérbe állította. És ez nem csak itthon, de az egykori nagyfiát ünneplő Nürnberg városában is meglepően nagy hangsúlyt kapott. A nürnbergi kapcsolatnak a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése állít emléket. Az útvonal átnevezéséről a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1929. novemberében döntött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinát.